minden hangban. Téged kereslek a csendben, a zajban. Ha nem látlak, ha nem hallak, könnyebb, ha elmenni hagylak. De minden arcban és minden hangban téged

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dim 92.2 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Москва. И один FM. Классное радио в дорогу.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Ostapa. Iodin FM.
1: Klasszne radio. Vdorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dim 92. Jodim FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szép jamasztok, va!
1: Jodim FM.
3: Klaszne radio.
1: Vdorohu.
4: What?

0: legyen otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс 92.1 FM. Классное радио. В дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Rádió Pulsz FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanostodva. Jodin FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Astotva, Iodin FM.
1: Klasszne radio. Vdorohu.

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: Soltész Péter. Soltész Péter ezüst érdemkereszttel kitüntetett Hollósi Simon díjas festőművész, a MÉK Munkácsy Mihály Képzőművészeti Egyesületének alapító társelnöke. Soltész Péter 1945. októberében született Ungváron. Művészi tanulmányait az Ungvári Iparművészeti Szakközépiskolában 1960-ban fejezte be. Soltész Péter első önálló kiállítása 1987-ben volt, azóta több megyei és országos tárlaton vett részt. Egyéni kiállítása Kijevben és Budapesten is megtekinthető volt. 1995-től az Ukrán Képzőművészeti Szövetség tagja. 2000-től aktív résztvevője és társszervezője külföldi és belföldi tárlatoknak, alkotótáboroknak. Soltész Péter alapító tagja és társelnöke a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége Munkácsy Mihály Képzőművészeti Egyesületének. Állandó résztvevője a Tiszaháti Munkácsy Mihály Képzőművészeti Alkotótábornak. Munkásságát elismerte többek között az Ukrajnai Képzőművészeti Szövetség, a Kárpátaljai Megyei Tanács és a Kárpátaljai Megyei Közigazgatás. 2010-ben kapta meg a Hollósi Simon Képzőművészeti Díj Kárpátaljai Magyar Névó díját. Magyar ezüst érdemkereszttel tüntették ki. 2017-ben nyerte el a Boksai Erdélyi díjat. Soltész Péter festőművész 78 évesen 2025. január 20-án hunyt el.
3: Soltész Петро, нагороджений Срібним Хрестом за заслуги, лауреат премії імені Шімона Голоші, був співзасновником і співголовою творчого об'єднання митців імені Мігая Мункачі угорської інтелігенції Закарпаття. Шолтес Петро народився у жовтні 1945 року в Ужгороді. У 1960 році закінчив Ужгородське училище прикладного мистецтва. Перша персональна виставка Шолтейса відбулася у 1987 році. Згодом він взяв участь у багатьох обласних та всеукраїнських виставках. Його роботи були представлені в Києві та Будапешті. З 1995 року він був членом Спілки художників України. З 2000 року був активним учасником та співорганізатором виставок і творчих таборів як в Україні, так і за кордоном. Шолтес Петро був співзасновником і співробітником

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: духовне збагачення через радіохвилі.
1: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
2: Kedves rádióhallgatók, a következőkben görögkatolikus percek című műsorunkat hallhatják. Pősze Gergely atya, a nagybégányi, kisbégányi és guti egyházközségek áldozópapjának gondolatai következnek.
0: Шановні радіослухачі, в ефірі передача «Греко-католицькі хвилини». Сьогодні ви почуєте роздуми отця Певса Гергія, душпастера греко-католицьких парафій сіл Велика Бийгань, Мала Бийгань та Гуд. Залишайтеся з нами.
3: Krisztusban, kedves rádió, hallgató hívek, dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké. Jövő héten, azaz pünkösdi időszak következik, és engedjék meg, hogy felolvassam a hozzá szóló evangéliumot. Így szólt az Úr, vigyázzatok, hogy egyet se vessetek meg egy kicsinyek közül, mert mondom nektek, hogy angyalaik a mennyekben szüntelenül látják mennyi atyám arcát. Mert az emberfia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett, mit gondoltok? Ha egy embernek 100 juha van, és egy eltévedt közülük, vajon nem hagyja el ott a hegyen a 99-et, és nem megy el, hogy megkeresse az eltévedettet. Ha aztán sikerül megtalálnia, bizony mondom nektek, annak jobban örül, mint az el nem téved 99-nek. Éppen így mennyei atyátok sem akarja, hogy egy is elvesszen e kicsinyek közül. Ha vétkezik ellene a testvéred, menj és figyelmeztes négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet, ha nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két másik embert, hogy két vagy három tanú szava erősítsen meg minden vallomást. Ha ezekre sem hallgat, jelentsd az egyháznak. Ha pedig az egyházra sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna, vagy vámos. Bizony mondom nektek, amit megkötök a földön, a mennyben is meg lesz kötve, és amit feloldoznak a földön, a mennyben is föl van oldozva. Bizony azt is mondom nektek, ha a ketten közületek egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, megkapják mennyi atyámtól. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük. Abban az időben Jézus odalépett tanítványhoz, és így szólt hozzájuk. Nekem adatott minden hatalom a mennyben és a földön. Menjetek tehát, tegyetek tanítványommal minden népet, kereszteljétek meg őket az atyának és fiúnak és Szentléleknek nevében, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Amen. Ezen a héten, azaz ez a pünkösd hétfői evangéliumi szakaszok, amely a keresztény ünnepek közül ugye a pünkösd az egyik legnagyobb. A Szentírás háromféle kapcsolatra emlékezteti a világot, hogy milyen az Isten és mi az ember közötti kapcsolat. Az első, az nem más, mint ugye Mózes törvényei, az nem, ami magába foglalja teljes mértékben ugye a 10 parancsolatot. A másodikban az a hegyi beszéd, és a harmadik az a Szentléleknek a vezetése, amely alatt az ember megpróbál élni, amely Isten harmadik személyének, a Szentléleknek az apostolokra való leszállása. A Szentlélek eljövetele új teljességében tárta fel az Isten az emberiség előtt. Az emberiség előtt megnyílt a Szent Háromság egységének nagy titka. Az ünnep evangéliuma tartalmában feltárja előttünk ezt az új istenképet, mint egy olyan közösséget, ahol tökéletes egység uralkodik, ahol a szeretet három személyt egyesít egy közösségé, az atyát, a fiút és a szent lelket. Szent Ágoston azt mondja, hogy a Szent Háromság állandó kölcsönös szeretetben él. És ugye van egy olyan, hogy önszeretet, a saját magunk felé forduló szeretet nem igazi szeretet. Az igazi szeretet ajándék és kölcsönös csere. És szüksége van egy másik vele egyrangú személyére. Mivel az isteni szeretet, ezért lehetetlen, hogy Isten személye egyedül legyen, vagyis olyan, aki önmagát szereti. A szeretet teljessége a három isteni személy egységében nyilvánul meg. Ezért a Szentlélek eljövetelét Isten új kinyilatkoztatásának nevezhetjük a Szentlélek személyében. Eljövetelével a Szentlélek nem csupán az igazság kedvéért hirdeti az Istenről szóló igazságot, hanem azért is, hogy ez az igazság az életben is megvalósuljon. Keresztény embernek Krisztus körüli egységet a Szentlélek hatására egy istenkép jelét kell, hogy számára megmutasson a szeretettel való egységben. A Szent Háromság személyének egységét Isten természetét Jézus a jó pásztor alakjában ábrázolja, hogy hallhattuk az evangéliumi szakaszban, és akkor arra törekszik, hogy magához gyűjtsön, és egyesítse minden embert, hogy mindenkit megmentsen, még a legnagyobb bűnösöket is, akik nem szeretik őt, és nem mi hisznek benne. A jó pásztorról szóló példabeszéd tárja fel előttünk Isten természetét, s ezzel rámutat egy alapvető feladatra, hogy minden egyes embernek a megmentése kölcsönös megbocsátás, megbékélés, a krisztusi szeretetre való megnyilvánulása, abban a kölcsönös egységbe, valamint az Istennel való egység révén, ahogy Krisztus is mondja az evangéliumban, hogy ahol ketten vagy hárman egybe gyűlnek az én nevemben, hát én ott vagyok közöttük. És ahogy Istennek, ennek a jó pásztornak és szerető atyának nem közömbös minden emberi sorsa. Úgy mi is, az ő lelki gyermekei Krisztus példáját követve nem lehetünk közömbösek. Fele barátaink iránt nem lehetünk senki iránt sem közömbösek. Kérjük a Szentléleknek a segítségét, hogy lelkileg erő

0: Csajó.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Bűnbánati istentiszteletet közvetítünk a Beregszászi Református templomból. Igét hirdet Csernyiga Gyula, református lelkipásztor.
1: Радіослухачам вітання. В ефірі передача «Звістка» і з вами її ведучі Бірта Золтан та Кіш Вікторія. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння покаяння з Бергівської реформатської церкви. Проповідує пастор Бергівської реформатської церкви Черніга Дюла. Залишайтеся з нами.
2: Кегелем нейкунк і békesség. Istentől, ami mennyei atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kegyelmes Istenünk, ahogyan vagyunk, úgy jövünk Te hozzád. És kérjük a Te szavadat, kérjük a Te vezetésedet, kérünk Téged, hogy Te hallgass meg bennünket, fordítsd a füleidet, ami imádságaink, fohászaink felé. Könyörülj meg rajtunk, a Te nagy irgalmasságod szerint. Áraszt kiránk a Te kegyelmedet, áraszt kiránk a Te szent lelkedet, és szólj hozzánk. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg. Amen. Kedves testvérek, Istenek igéjét Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből szeretném felolvasni a 11. részből, a 11. verstől kezdődően a 16. versig. Amíg Isten igéjét felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket, foglalják el a helyüket. A megnevezett helyen Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében a 11. részben, a 11. verstől kezdődően így szól hozzánk Isten igéje. Kérdem tehát, azért botlottak meg, hogy elessenek? Szó sincs róla. Viszont az ő elesésük által jutott el az üdvösség a pogányokhoz, hogy Isten féltékenyé tegye őket. Ha pedig az ő elesésük a világ gazdagodásává lett, veszteségük pedig a pogányok gazdagságává, akkor mennyivel inkább az lesz, ha teljes számban megtérnek? Nektek pogányoknak pedig azt mondom, ha tehát én a pogányok apostola vagyok, dicsőítem szolgálatomat, mert ezzel talán féltékenyé tehetem véreimet, és így megmentek közülük némelyeket. Hiszen ha elvettetésük a világ megbékélését szolgálta, mi más jelentene befogadtatásuk, mint életet a halálból. Ha pedig a kenyér első zsengéje szent, a tészta is az, és ha a gyökér szent, az ágak is azok. Kedves testvérek, sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai reggelen, és Isten kegyelmi kiválasztásának nagyon nehéz kérdései vannak előttünk a mai napon is. Ahogyan már az előző versekben is olvastunk erről, Izrael népével kapcsolatban Istennek az a különös terve, ahogyan kiválaszt magának egy népet, és ahogyan a világ történelme folyán eljutunk odáig, hogy felmerül az a nagyon fájdalmas, nagyon elrettentő kérdés, hogy mi van akkor, ha elvetette. És itt elsősorban a személyes meggyőződésünket, személyes megtapasztalásunkat érdemes kiemelni, amellyel az embert is meg tudja kísérteni ez a félelmetes gondolat, hogy elvetteti az Isten. És a kegyelmi kiválasztás, az, amit mi látunk belőle, és amit mi megérthetünk belőle, valóban csak a felszín. Hogy hogyan van ez az Isten tervében, az Isten gondolatában, és az Isten bölcsességében elrendezve, mit is jelent ez annak teljes mélységében, olyan, mint a hullámzó tengernek, ha csak a felső részét látnánk a habzó hullámokat, és csak sejtésünk van arról, hogy ennek milyen nagy mélysége van. Valahogy így kell gondolnunk a kegyelmi kiválasztásról. Vannak részek, amiket értünk belőle, vannak részek, amelyek előttünk vannak, amelyek kijelentettek számunkra, de a titkok az Úréi maradnak. Hogy hogyan is kell ezt érteni, és különösen talán, ami igazán izgalmas ebben a kérdéskörben, a népre vonatkozóan. Mert személyes életünk felől sokkal több bizonyságunk lehet. Egy-egy személynek a megtérése, vagy akár egy személynek az életében látni az elvettetést, látni azt a nyomorúságot, ahogyan elfordulva, a maga útját járva, hogyan él meg egyre nagyobb és nagyobb mélységeket, hogyan fuldoklik, saját döntésének következményeként. Tehát ezt személyes életünkben talán sokkal jobban látjuk, mint egy egész népre vonatkoztatva próbálni felfedni, hogy miért az Isten akarata. Mi az, amit látunk? Mi az, amit tapasztalunk? És itt nem csak a zsidó népre szabad gondolnunk, kedves testvérek, hanem saját magunkra, saját népünkre is. Hogy merünk-e olyan nagy összefüggésekben gondolkodni, nagy összefüggésben látni az Isten tervét népünkre vonatkoztatva, mint ahogyan Pál apostol meggyőződéssel, szent meggyőződéssel beszél az ő népéről. Annak a nyomorúságos felismeréséről, hogy bár ez a nép az évszázadok, évezredek során sosem volt tökéletes, sosem volt makulátlan hűséggel Isten iránt. Mindig ott volt a bálványimádásnak a sokféle lehetősége. Mindig ott volt a vágyakozás, hogy valami másat szeretnének, mint amit az Isten eléjük ad, mint amit az Isten amivel az Isten megajándékozhatja őket az ő törvényén keresztül, az ő jelenlétében. Mindig ott volt ennek a népnek az életében a sokféle torzulás, amivel elhajolnak, a saját utakat járnak be. De Pál apostol idejében és Pál apostolnak a gondolkodásában ez a sok botlás elhanyagolható. Elhanyagolható akkor, amikor Jézus Krisztusról van szó. És valahol ezt a nyomorúságot és ezt a fájdalmat kell felismernünk Pál apostolnak az életében, hogy ő hirdeti az evangéliumot. És hirdette az evangéliumot a zsidóknak. És először mindig a zsidóknak. Bármelyik várost kereste fel, először mindig a zsinagógákba ment, és a zsinagógákban az övéit próbálta meggyőzni arról, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, a megváltó, a szabadító, az eljövendő messiás. És azt megérteni, meg azt felfedezni, hogy nem fogadják el. Az övéi nem fogadják el. És innen már kacérkodik az ember azzal a felismeréssel, hogy lehet, hogy az Isten tényleg nem akarja, nem engedi, kövéré tette a fülüket, és hájogot ad a szemükre, hogy ne lássák, ne ismerjék fel, mi az Istennek az üdvözítő terve, mi az Istennek az akarata. A legfájdalmasabb dolog itt Pál apostolnak az, amikor a saját népére vonatkoztatva ki kell mondania, hogy ez már nem csak egy botlás Izrael életében, nem csak egy téves út, egy elhajlás, amivel megpróbálják magukat függetleníteni az Isten hatalma alól, hanem amikor szembe mennek azzal, amit az Isten elkészített. Amikor tudatosan, makacsul, kemény szívvel nem fogadják el a kegyelemnek azt a gazdagságát, amivel az Isten meg akarja őket ajándékozni Jézus Krisztusban. Ez már nem csak egy botlás, hanem ez a bukásnak a veszélye is. Így is olvassuk a mai égeszakaszban, azért botlottak meg, hogy elessenek. Hogy ez a botlás, ez eljuthat odáig, hogy úgy elesik valaki, úgy elesik egy nép, hogy onnan nem tud felállni. És ez a nagy veszély, kedves testvérek, nem az, amikor az ember botlik, hanem az, amikor ott marad a padlón, amikor ott marad elesve, amikor nem tud kiáltani, nem tud visszafordulni, nem tud kapaszkodni az Isten jelenlétébe és az Isten kegyelmébe, amikor már nem érdekli, nem fordul vissza, és nem hívja segítségül. Elveti tehát, elvetheti-e tehát az Isten az ő népét. Sok szép ígérete van az Istennek az Ószövetségben is az ő hűségéről. És jó ezeket felidézni egy kicsit, és hadd győzzenek meg bennünket arról, hogy semmiképpen sem. Szó sincs róla, ahogyan mondja Pál apostol. Az Isten önmagát, önmaga hűségét és önmaga igazságát cáfolná meg akkor, ha megengedné azt, hogy elvesse Izraelt. És itt nem ez a fontos, nagyon fontos ez is, a ott a hullámokban, a tengernek a mélységében benne van ez is, hogy mit jelent ez a zsidó népre, mit jelent ez bármelyik más népre nézve. De talán legyünk egy kicsit sokkal önzőbbek gondolkodásunkban, és saját magunkra nézve tudjunk belekapaszkodni ennek a valóságába, és ennek az igazságába, hogy az Isten az ő hűségében, bármi történik is, bármilyen botlásnak is vagyunk éppen most a mélységében, bármilyen elesés is van ott az életünkben, bármennyi kétség és aggódás, az övéit az Isten nem veti el. Az ő hűségét nem vonja vissza. Ha mi hűtlenek vagyunk is, mondja az ige, ha mi hűtlenek vagyunk is, ő hű, mert ő magát meg nem tagadhatja. És ha az Isten egyszer kimondta rólunk azt, hogy hozzám tartozol, az enyém vagy, az én népem vagy, és megtapasztalhattuk az Istennek a kegyelmét, megtapasztalhattuk az Istennek a vezetését, az Isten ezt nem fogja visszavonni. Szó sincs róla, mondja Pál apostol. Ilyen nem fordulhat elő, ilyen nem fordul elő, hogy az Isten lemondjon rólunk. Mélység, magasság, semmi nem választhat el Krisztus szeretetétől. Csak mi. Vagy hogyha a népről gondolkodunk, akkor csak a nép. Csak a nép dönthet úgy, hogy nem akar tovább menni az Istennel. Tegnapi égeszakasznak idevágó gondolata az a bódultság lelke, amelyik viszont jelen van. Amelyik sokszor jelen van úgy Izraelnek az életében, úgy magyar népünknek az életében, és úgy a személyes életünkben, hogy ez a bódultság, amit megenged az Isten, kísértésképpen az ott van a mi életünkben. Amikor kételkedünk, amikor viszonylagossá tesszük az Isten szeretetét, kegyelmét, hűségét, amikor túlságosan kishitűek vagyunk arra nézve, hogy az Isten ebből is tud bennünket kiemelni, megtartani, megszabadítani, és hogy van tovább, és hogy mindig marad szent gyökér, mindig marad szent mag, ne vonjuk kétségbe, hogy az Isten hű és igaz. És ez így lesz. Így van, és ez így lesz. Mert ő hű, és ő magát meg nem tagadhatja. És ne engedjük meg, hogy bármi ezt kikezdje a mi hitünkben. Bukásaink ellenére, botlásaink ellenére, bármi kikezdje a mi életünkben annak a bizonyosságát, hogy az Isten nem vet el bennünket. Nem mond le rólunk. Szó sincs róla, ahogy Pál apostol mond. Szó sincs ilyesmiről, hogy az Isten bárkiről is lemondana, aki az övé. Úgy tekint ránk, mint akiket szeret, és akiket Jézus Krisztusban megváltott, az ő fia vére által váltott meg bennünket. De ugyanez akkor igaz Izraelre is. Bármennyi botlást, bármennyi negatív vonást vélünk felfedezni, akár egy embernek az életében, akár egy népnek az életében, az Isten kegyelmi kiválasztása, ez túlmutat ezen. Ne vonjuk kétségbe az Isten hűségét, és ne vonjuk kétségbe az Isten szeretetét. És ha mindenképpen népben akarunk gondolkodni, és népként akarjuk meglátni az üzenetet a mai napra, akkor kedves testvérek, elszakadva az Ószövetség népétől, az ószövetségi nép gondolatától, és valahol Jézus Krisztusban, mint az ő egybegyűjtött serege, Krisztus népeként tekintünk önmagunkra. Őszintén kérdezzük már meg magunktól, mi, mint keresztény nép, nem csak a magyar, hanem mint keresztény nép, nem botladozunk. Nem merülne fel jogosan a vád, hogy bennünket is elvethet Isten, ha ilyenek maradunk, ha ilyenek vagyunk. Ha azokat a bűnöket követjük el, amiket elkövetünk, mint Isten népe. Mint Isten népe. Mint Krisztus teste. És könnyű mutogatni mindig másokra. És azt gondolom, hogy Izrael népe között is mindig megvoltak azok, akik Izrael népén belül is mindig mutogattak másokra, hogy miattuk. Miattuk nem lehet olyan Izrael, mint amilyen lehetne. És most is szívesen mutogatunk egymásra, hogy másik miatt, a másik ember miatt, a másik nép miatt nem lehet olyan ez a keresztény világ, mint aminek lennie kellene. Krisztusról bizonyságot tevő világ. De vajon jelenti-e azt, hogy elvetett bennünket az Isten? És Pál apostolnak van egy különös gondolata, amikor arról beszél, hogy felismeri azt, nem ismerő sem mindent, de talál az Isten igéjében, az Isten kijelentésében olyan megnyugtató választ saját magára és a népére vonatkoztatva, amiben bele tud kapaszkodni. Amikor arról beszél, hogy felismeri azt, hogy az Isten ezáltal féltékenyé akarja tenni a zsidókat. A pogányok megtérése által, a pogányok élete által, amikor a pogányok jobban ragaszkodnak Isten igéjéhez, hűségesebben követik, bátrabban követik az Isten kijelentését, mint a zsidó nép, azt mondja, ez féltékenyé fogja tenni Izrael népét. És talán ennek a korát is megéljük, kedves testvérek. Keresztény Európaként azt meglátni, hogy akár Dél-Amerikában, akár Távol-Keleten sokkal több hithű keresztény ember van, mint Európában. Nagyságrendekkel több. Hogy a keresztény világnak a súlypontjai már rég nem Európában vannak. Már rég nem itt vannak a nagy ébredések. Már rég nem itt lángol az a tűz, amelyik előre vitte mindig is a kereszténységet. Hanem messze tőlünk. És mi vagyunk azok a kiüresedett nép, ami Izrael lett. Amikor már csak a formalitása marad, a neve marad arra, hogy Izrael. Isten harcosa, Isten népe. És mi is már talán szabad ezt kimondani és megvallani, bűnbánattal megvallani, hogy csak a nevünkben vagyunk keresztény Európa. Hogyha még közelebb akarjuk hozni, csak a nevünkben keresztény Magyarország. Csak mondjuk. Csak jól esik ezt mondani. De talán az a 7000 térd maradt, ami nem hajolt meg, amiről Lille is korábban beszél. Nagyon kevesen maradtak, akik hűségesen, az Isten igéhez ragaszkodva, felvállalva azt a szolgálatot, azt a küldetést, amit az Isten igéje ránk bíz, amit Jézus Krisztus ránk bíz, nagyon kevesen vannak, akik e szerint élik az életüket. Európában, Magyarországon. És nagy a bódultság lelke, amelyik nem akarja felismerni, hogy mi az egyetlen út, mi az út, az igazság és az élet, hanem keres millió más dolgot. Millió más úton keresi a saját boldogulását. Ez a bálványimádás. Ez a bálványimádás, ez a paráználkodás, a lelki paráználkodás, amikor másban keresem a boldogulást, és nem az Istentől várom, nem az Istentől kérem, nem az Isten népeként akarok élni ebben a világban. És kedves testvérek, fájó szívvel és bűnbánattal ismerjük ezt fel, hogy ahogyan Pál apostolnak látnia kellett saját népében azt, hogy nem úgy élnek, és nem fogadják el Krisztus tanítását, Krisztus áldozatát, Krisztus vére nem fedezi be őket, mert ellenállnak. Fedezzük fel, hogy ennek a korát éljük sokszor naponként, meg itt Európában is, hogy már nincs hatása. Tudom, hogy személyes életek térnek meg. Személyesen a mindennapokban találunk embereket, akik életből a halál, fontosabban fordítva, halálból az életbe találnak. Akiket megszólít az Isten lelke, és el tudja vezetni őket a halálból az életbe. De a nép, akár Kárpátalja, akár bármelyik más nép, az ugyanúgy ellenáll, és ugyanúgy makacs, és ugyanúgy kemény szívű, és ugyanúgy nem akarja elfogadni az Isten vezetését. És Pál apostol ezt látja a zsidó népen. És nyilván ott van annak a vágyakozása, és annak a beismerése, annak abba való belekapaszkodás, hogy az Isten hűsége mindezt nem teszi lehetővé, hogy mindezek ellenére, Izrael népének nyomorúsága ellenére, az Isten elvesse Izraelt. És kedves testvérek, azt gondolom, hogy sokszor nekünk sincs más vigasztalásunk. Látva ennek a világnak sokféle nyomorúságát, ennek a világnak sokféle torzságát, eltorzult jelenségét, ami körbevesz bennünket, amiben élünk. És ami, ha ugye előre tekintünk, talán nem mondok valótlant, ha bocsátkozom ilyen előrejelzésekbe, jóslásokba, hogy ez csak rosszabb lesz. Hogy ez ennél csak rosszabb lesz. Hogy csak távolabb és csak messzebb fognak kerülni az Isten kijelentésétől, a Szentírás bizonyságától. És Pál apostol mégis makacsul azt mondja, hogy ott marad a Szent Mag. Sőt, azt mondja, az ő bukásuk az másoknak az üdvösségére, másoknak a meggazdagodására vezetett. És nem tudom, hogy szabad-e nekünk így látni a nyomorúságos helyzetbe került Európát az ő bukásával, elesésével, hatalmának elvesztésével, hogy ez a bukás mennyi ajándékot hoz azoknak a helyeknek, ahol viszont az Isten lelke munkálkodik. Afrikában, Ázsiában, Dél-Amerikában. És ez egy nagy lehetőség, ennek a felismerése, hogy még ez is, még ez a bukás is, a mi bukásunk is ott van az Isten tervében. És hadd legyen ott, kedves testvérek, biztatásképpen még az is, itt az ige szakasz alapján, a mai napként, üzenetként a számunkra, hogy Pál apostol azt mondja, hogy de, mindennek a vége az az, hogy teljes számban megtérnek. Hogy van ebből az elesésből visszafordulás. Van ebből a nyomorúságból, ebből a mélységből, ebből az istentelenségből visszafordulás. És hittel vallja meg, hogy lesz is ilyen, hogy mind megtérnek. És hadd legyek én is ilyen reménységgel, önmagunk felől, népünk felől, az európai népek felől, hogy van innen még visszafordulás. Van innen még visszafordulás, amikor újra az Isten lelke kiárad ezen a kontinensen és munkálkodni fog. És halálból az életbe vezet bennünket. Halálból az életbe vezeti a mi népünket. Családjainkat, gyermekeinket, hozzánk közel álló személyeket. Van maradék. Mindig van maradék. És azt mondja Pál apostol, hogy ez a szent maradék, ez a szent zsenge megszenteli azt, ami majd lesz. És hadd legyen ez, kedves testvérek, záró üzenetként a mai napon előttünk, hogy amíg van szent maradék, zsenge, amíg ott van a gyökér, amelyik kapaszkodik Krisztusba, addig mindig lesz olyan hajtás, amelyik tovább hordozza az Istenben való bizakodásnak valóságát, a hitnek a teljességét, a hitnek az ismeretét. Ahogyan megvan az Isten terve és az akarata a zsidó néppel, megvan velünk is, valamennyünkkel, itt is, Kárpátalján, Beregszászban, és bár nem lehet eltagadni azt, hogy látványosan fogyunk, és sokszor meg is rémít bennünket ez a nagy fogyás. De újra csak hadd kapaszkodjunk bele abba, amit az előző ige szakaszokban maga Pál apostol is felhoz példaként, amikor Illés panaszkodik az örökkévaló Istennek, hogy mindenki ellenet fordult, mindenki elhagyott. Hogy az Istennek bizonysága az az, hogy én meghagytam 7000 térdet, amelyik nem hajol meg. És nem tudom, hogy mennyien maradunk. Nem tudom,

0: nekünk szent. És kívánom, kedves testvérek, hogy ebben vezessen, ebben tartson meg bennünket az Istenek szent lelke. Amen. Kegyelmes Istenünk, köszönjük, hogy bátran közeledhetünk Te hozzád, és bátran kiálthatunk, hogy fogadj el bennünket. Te látod botlásainkat, botladozásainkat, látod kisítőségünket, aggodalmainkat, látod bűneinket, és Te mégsem mondasz le rólunk, mert Te hű és igaz vagy, és mert Te magadat meg nem tagadhatod, mert Jézus Krisztus vérével önmagadat áldoztad, érettünk, hogy nekünk életünk legyen Te benned, és Te ezt nem vonod vissza, és mindazok, akik hisznek a Te nevedben, akik hozzád kiáltanak, azokat Te megtartod. Köszönjük, Urunk, ennek a biztatását a mai napon is, amikor azzal szembesülhetünk, és azt fedezhetjük fel, hogy körülöttünk olyan gyorsan változik a világ, és rossz látni azt, ahogyan egyre távolabb és távolabb kerülünk azoktól a tanításoktól, parancsolatoktól, amelyeket Te kijelentettél számunkra a Szentírás által. Bocsáss meg, Urunk, hogy ott van a bódultság lelke nagyon sok embernek az életében, nagyon sok népnek az életében, nagyon sok vezetőnek a látásában. Kérünk, Urunk, hogy Te józaníts ki bennünket, és Te tarts meg bennünket az igaz Isten tiszteletben, szeretetben, reménységben, hitben. Kérünk, Urunk, magyar népünkért, itt Kárpátalján is, és szerte a Kárpát-medencében, Te teremtsd meg annak a lehetőségét, hogy mind megismerhessünk Téged. Áraszd kiránk a Te szent lelkedet, munkálkodj bennünk, tisztogass és szentelj meg bennünket. Ezen a héten különösképpen is, Urunk, fohászkodunk, hogy bűneinket tudjuk megvallani, tudjuk Te eléd vinni, felismerni, és kérjük, hogy Te bocsásd meg azokat. Hisszük és valljuk, Urunk, hogy Krisztusban Te valóban elkészítetted számunkra a teljes bűnbocsánatot. Hadd jöjjünk így Te hozzád, és hadd kérjük a Te kegyelmedet, és hadd legyen öröm akkor, amikor felfedezzük azt, hogy neked van terved a holnapra, neked van terved velünk egyen-egyenként. Te nem azt akarod, hogy azt fedezzük fel, hogy mi mindent veszítünk el, hogy mi minden lesz kevesebb, kisebb, szegényebb, hanem azt láthassuk meg, hogy hogyan lehet meggazdagodni Te benned, és Te általad, lélekben. Így kérünk, Urunk, hogy áraszd kiránk a Te lelkedet, munkálkodjon bennünk, és vezessen bennünket. Jézus Krisztusért így kérünk, hallgass meg. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk az Isten áldását. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.
1: Tisztelt hallgatóink, üzenet című műsorunkban ez alkalommal bűnbánati Isten tiszteletet közvetítettünk a Beregszászi Református templomból. Igét hirdetett Cserniga Gyula, református lelkipásztor.
2: Шановні радіослухачі, в ефірі була передача «Звістка». Ви почули трансляцію богослужіння покаяння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував пастор Берегівської реформатської церкви Черніга Дюла. Дякуємо за увагу!

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat május 19-én kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Радіослухачам вітання. Сьогодні вівторок, 19 травня. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Pályaválasztási találkozót szerveztek Beregszászban a végzős diákok számára. A rendezvény célja az volt, hogy segítséget nyújtsanak a fiataloknak a továbbtanulási és karrier lehetőségek közötti eligazodásban. A találkozón részt vett Olekszandr Szerhienko, a Nemzeti Közlekedési Egyetem alkotmányjogi és közigazgatási jogi tanszékének docense, jogtudományi kandidátus és ügyvéd is, aki bemutatta az intézmény képzési programjait, valamint a felsőoktatás által kínált lehetőségeket. A diákokkal folytatott beszélgetés során szó esett a tudatos pályaválasztás fontosságáról, a minőségi oktatás szerepéről, valamint azokról a kihívásokról, amelyekkel a fiatalok az iskolabefejezés után szembesülhetnek. A szervezők hangsúlyozták, fontos, hogy a végzősök minél szélesebb körű információt kapjanak a továbbtanulási lehetőségekről, és olyan hivatást választanak, amelyben hosszú távon is megtalálják a helyüket. Adta hírül a Beregszászi kistérség polgármestere hivatalos oldalán.
3: У Берегові для випускників організували профорієнтаційну зустріч. Метою заходу було допомогти молоді зорієнтуватися у виборі подальшого навчання та майбутньої професії. У зустрічі взяв участь Олександр Сергієнко, доцент кафедри конституційного та адміністративного права Національного транспортного університету, кандидат юридичних наук та адвокат. Він представив освітні програми закладу та розповів про можливості, які відкриває здобуття вищої освіти. Під час спілкування зі студентами йшлося про важливість свідомості мого вибору професії, роль якісної освіти, а також про виклики, з якими молодь може стикнутися після завершення школи. Організатори наголосили, важливо, щоб випускники отримали якомога більше інформації про можливості подальшого навчання та обрали професію, у якій зможуть реалізувати себе у майбутньому. Про це повідомив на офіційній сторінці голова Берегівської територіальної громади.
2: Véget ért a halászati tilalmi időszak Kárpátalja folyóin, patakjaiban és tavain. A víztározók esetében azonban a korlátozások továbbra is érvényben maradnak június 10-ig, közölte Facebook oldalán a halőrszolgálat. A tilalom idejére ugyanakkor kijelöltek olyan víztározó szakaszokat, ahol engedélyezett a horgászat. Így például az Égermezei víztározón, a Talabor folyón a jobb parton az első lehajtótól felfelé, egészen Rókaré település kezdetéig lehet horgászni. A Horboki víztározónál pedig a partszakasz mentén engedélyezett a pecázás, kivéve az északkeleti felső részeket, az N09-es út hídátkelői közelében. Az ívás időszak alatt kizárólag sport és hobbi horgászat engedélyezett. Horgászonként legfeljebb két horog használható, vagy egyetlen műcsolival felszerelt pergetőbot. Horgászni kizárólag a partról szabad.
3: На річках, притоках та озерах Закарпаття завершився період нерестової заборони на вилов риби. Водночас у водосховищах області обмеження залишаються чинними до 10 червня включно. Про це повідомили на фейсбук-сторінці рибоохоронного патруля. Разом із тим, у період дії заборони визначили спеціальні ділянки водосховищ, де дозволено любительське рибальство. Зокрема, на Вільшанському водосховищі на річці Теребля. З правого берега від першого заїзду вгору за течією до початку села Мерешор та на водосховищі Роман Потік у селі Горбок. Вздовж берегової смуги, окрім ділянок у верхній частині водосховища на північний схід від мостових переходів траси Н-09. Під час нересту дозволено лише любительське рибальство гачковими знаряддями лову, не більше двох гачків на одного рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою. Рибалити можна лише з берега.
2: Jelenleg nincs üzemanyaghiány az ukrán piacon, ugyanakkor az árak továbbra is ingadoznak a nemzetközi események hatására. Erről beszélt egy interjúban Szerhéj Kujun, az A95 Consulting Group igazgatója, írja az RBK Ukrajna. A szakértő szerint az ország üzemanyag ellátása jelenleg stabil, azonban az árak folyamatosan változnak. Az elmúlt héten előbb csökkentek, majd ismét emelkedtek az árak. Jelenleg a benzin ára újra mintegy egy hrivnyával nőtt literenként, amit a szakértő normális piaci mozgásnak nevezett. Kujun hangsúlyozta, az ukrajnai üzemanyagárak további alakulása közvetlenül a nemzetközi helyzettől függ, főként az iráni eseményektől, amelyek jelenleg is bizonytalanságot okoznak a világpiacon. Kárpátalján jelenleg az A95-ös benzin átlagára 78 hrivnya 72 kopéka literenként, míg a dízel üzemanyag átlagosan 87 hrivnya 14 kopékába kerül literenként.
3: На українському ринку наразі немає проблеми з наявністю пального. Водночас ситуація із цінами залишається нестабільною через події у світі. Про це в бліц-інтерв'ю РБК «Україна» повідомив директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн. За оцінками експерта, ситуація з наявністю ресурсу в країні наразі є стабільною. Водночас на ринку спостерігаються цінові коливання. Минулого тижня ціни спочатку впали, а потім піднялися. Наразі бензин знову трохи подорожчав, приблизно на гривню. Проте експерт називає цю ситуацію робочою. Подальша вартість пального на українських АЗС безпосередньо залежатиме від ситуації у світі. При цьому нічого виключати не можна, оскільки всі стежать за абсолютно непередбачуваною ситуацією в Ірані. Додамо, наразі середня ціна на бензин марки А95 на Закарпатті становить 78 гривень 72 копійки. На дизпаливо – 87 гривень 14 копійок за літр.
2: Ukrajnában tovább bővül a 40 év felettiek számára elérhető egészségügyi szűrőprogram. Az úgynevezett egészségügyi szűrés 40 plusz programban mostantól már nem szükséges megvárni a születésnapot a jelentkezéshez. Az érdeklődők bármikor benyújthatják kérelmüket a GIA alkalmazáson keresztül, vagy a helyi ügyfélszolgálati központokban. A program célja a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, valamint a mentális egészséggel kapcsolatos problémák korai felismerése. A támogatás összegét speciális számlára utalják, amelyet két hónapon belül lehet felhasználni a vizsgálatokra. A program indulása óta már több mint 55 ezer ukrán vett részt a szűréseken, miközben több mint 500 000 jelentkeztek. Jelenleg országszerte több mint 2000 egészségügyi intézményben érhető el a szolgáltatás. A szakemberek arra biztatják a 40 év felettieket, hogy ne halogassák az egészségügyi ellenőrzéseket, hiszen a korai diagnózis számos betegség esetében életet menthet. Adta hírül az ukrán egészségügyi minisztérium.
3: В Україні продовжують розширення медичної програми обстежень для людей віком від 40 років. У межах програми скринінг здоров'я 40+, тепер уже не потрібно чекати дня народження для подання заявки. Охочі можуть звернутися у будь-який час через застосунок Дія або до місцевих центрів надання адміністративних послуг. Метою програми є раннє виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, а також проблем, пов'язаних із психічним здоров'ям. Кошти в межах програми перераховуються на спеціальний рахунок. Їх можна використати для проходження обстежень протягом 2 місяців. Від початку дії програми участь у скринінгах уже взяли понад 55 тисяч українців, тоді як заявки подали більше як 500 000 осіб. Наразі послуга доступна у більш ніж 2000 медичних закладів по всій країні. Фахівці закликають людей віком понад 40 років не відкладати медичні обстеження, адже рання діагностика у багатьох випадках може врятувати життя. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: A következő órákban is marad a hűvös, többnyire borult idő. A levegő hőmérséklete 13-18 fok között alakul. Jelentősebb csapadék nem várható.
3: У наступні години протримається прохолодна, переважно похмура погода. Температура повітря становитиме від плюс 13 до плюс 18 градусів. Значних опадів синоптики не передбачають.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс ФМ.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт-хірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreinkkel folytatjuk. Vitánya, radioszlucháčám, do vašej uvahy novede sportu. Az olasz szakember André Maldéra lett az ukrán labdarúgó válogatott új szövetségi kapitánya, erről az ukrán labdarúgó szövetség számolt be. Maldéra az első külföldi edző a nemzeti csapat történetében. Bár az 54 éves tréner korábban még nem dolgozott vezető edzőként, jelentős tapasztalattal rendelkezik másodedzőként, tagja volt Andriy Shevchenko stábjának, valamint dolgozott Roberto De Zerbi mellett is. Italy is Andrea Maldéra stal novým hlavním trenérem sbírnoj Ukrajiny. Про це повідомила українська Асоціація футболу. Мальдера – перший іноземний наставник в історії національної команди. Хоч 54-річний фахівець раніше не очолював команди, він має значний досвід асистента. Працював у штабі Андрія Шевченка, а також у команді Роберто де Зербі. Ütis, mert a 2026-os labdarúgó bajnokok ligája döntőjét május 30-án játsszák a Puskás Arénában, ahol a címvédő Paris Saint-Germain és az Arsenal csap majd össze. A világ legnézettebb éves sporteseményének budapesti megrendezése, amelyet globális több 100 millióan követnek figyelemmel. A Városligetet egyszerre állítja három egymással szorosan összefüggő, kivételes feladat elé. A park az egyik döntő csapat hivatalos szurkolói zónájának ad otthont. A Hősök terén zajló négynapos nemzetközi szurkolói fesztivál közvetlen szomszédságában funkcionál, valamint a külföldi szurkolók tömegének fogadásába, mozgatásában és elvezetésében is új szerepet tölt majd be. Az UEFA korábbi évek gyakorlatától eltérően a megszokott 21 óra helyett korábbra 18 órára hozta elő a kezdési időpontot. Финальный чемпион УЕФА від Будися 30 травня на Пушкаш арені, де зустрінуться чинний чемпіон Парі Сен-Жермен та Арсенал. Проведення в Будапешті цієї щорічної спортивної події, яка є найпопулярнішою у світі та збирає біля екранів сотні мільйонів глядачів, ставить перед парком Варошлігет одразу три важливі та тісно пов'язані між собою завдання. Парк прийме офіційну фан-зону однією з команд фіналістів. Стане безпосередньо сусідом чотириденного міжнародного фестивалю болівальників на площі Героїв, а також відіграє ключову роль у прийомі, переміщенні та спрямуванні великих потоків іноземних фанатів. УЄФА, на відміну від практики минулих років, переніс час початку матчу зі звичних 22:00 на більш ранній – 19:00. З трьох головних причин – зручний час для всієї родини, а також простіша логістика. Глобальне охоплення аудиторії. Для глядачів з Азії та Близького Сходу трансляції відбуватимуться у набагато зручніший вечірній час. Európában a klubidénye a végéhez közeledik, és ezzel együtt több meghatározó futballista is búcsút vesz jelenlegi csapatától. Az egyik legnagyobb távozó név Mohamed Salah, a Liverpool legendája. Bár az utolsó szezonja nem volt egyszerű, a klub modern kori sikereinek döntő része az ő nevéhez kötődik. Hasonlóan jelentős változás előtt áll a Manchester City, távozik Bernardo Silva is. A portugál játékos 7 év alatt 485 mérkőzésen lépett pályára és 76 gólt szerzett, miközben 10 különböző poszton is bevethető volt. Sokak szerint helye van a klub történetének 10 legnagyobb alakja között. A Barcelona is lezár egy korszakot, elbúcsúzott Robert Lewandowski, aki minden szezonban megbízhatóan termelt a gólokat, és kulcs szerepet játszott abban, hogy a katalánok átvészeljék történetük egyik legnehezebb időszakát. Távozik az Atletico Madrid meghatározó játékosa Antoine Griezmann is, bár a francia támadó nem tudott La Ligát nyerni a klubbal, így is maradandó nyomot hagyott a csapatban. Pályafutását az Orlando csapatánál folytatja. Клубний сезон у Європі добігає кінця і разом із ним завершується ціла епоха для кількох провідних футболістів, які цього літа прощатимуться зі своїми клубами. Один із них є Мохамед Салах, легенда Ліверпуля. Попри непростий останній сезон, саме з ним пов'язані головні успіхи клубу в новітній історії. Інший знаковий відхід – Бернарду Сілва з Манчестер Сіті. Португалець, який провів у клубі 7 років, зіграв 458 матчів і забив 76 голів. Став одним із найуніверсальніших гравців команди, виступаючи на 10 різних позиціях. Його внесок дозволяє вважати його однією з легенд Сіті. У Барселоні завершився етап Роберта Левандовського. Польський форвард стабільно забивав у кожному сезоні та допоміг каталонцям пережити один із найскладніших періодів в історії клубу. Прощання чекає на Антуана Грізмана, який залишає Атлетіко. Хоча француз так і не виграв Ла Лігу з мадридським клубом, він назавжди вписав своє ім'я в історію матрасників. Спортіреньки Талотек, Марадянак Товабра і Швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
1: Ви слухали спортивні новини.
0: Спортіреньки Талотек.
5: Külön kiadás. A Pulzus Rádió élő adása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és Oniszkó Györgyi. Tartsanak velünk!
6: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс ФМ». По буднях з 11 до 13 години за київським часом. На хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу. З запрошеними гостями та найкращою музикою.
7: 2026. május 19-e, 10 után 15 perccel köszöntjük a rádióhallgatókat. A kedvi különködés műsora. Szia,
8: Györgyi! Sziasztok!
7: Rég hallottuk a várososan csengő hangon.
8: Így van, hát remélem a héten már többször fogjátok hallani, meg én is lehetek többször veletek, mint egy alkalom.
7: Örömmel várunk benneteket is. És persze a rádió hallgatókat is ide az éteren keresztül, 2 órán keresztül vagyunk veletek a keddi adásunkban. Hát nagyon sok izgalmas témával készültünk, talán kezdjük is ezen. Én nagyon sokat beszélgetünk arról, hogy rollerekkel milyen komoly gondol, és kedves barátom elmesélte, hogy már nem is cserélt az akkumulátort a rollerben, mert hát azért látott egy balesetet, ahol egy konkrét nyúl csapott el egy rollerest, és ezen felbúzva a utána keresünk, valóban bejárta a félvilágot ez a eset, ahol roller ütközött egy igazi harcos nyúl.
8: Nem tudom, hogy roller ütközött, vagy a nyúl ütközött el rollerrel, ez szerintem egy...
7: A nyúl csapta el a rollert.
8: Nem tudom, hogy mennyire látszik a kamerán keresztül, de én mondjuk tulajdonképpen könnyesen nevettem magam az elmúlt pár percben, ahogy megláttam a mémeket, mert ahogy ez az eset megtörtént, azóta rengeteg mémmel és rengeteg sztorival találkozhatunk. Hát igazából az történt, hogy Százhalombattán a levegőben letarolt egy 35 km/h haladó rolleres férfit egy nyúl. Igen, egy nyúl tarolt le egy 35 km/h sebességgel haladó férfi.
7: Ez azért érdekes, mert maga a kamerás, maga a rolleres csávónak a bukós isakján, ami volt neki fontos megjegyeznünk, hogy ez a kamera teljesen jó minőségben veszi az állapotot, mihelyt látjuk az egyenes szakaszt, a mezőt, ahol a nyúl szalad jobb irányból, és ugye senki nem gondolna arra, hogy egy viszont elég távolból is tartoló nyuszika pont ezt a figurát tűzte ki célul, aztán felfut az útra, és onnantól egy nagy balegyenessel konkrétan nekiugrik, a fejének ugrik a rolleres irányába.
8: Tulajdonképpen letarolja, így van. Hát azt mondják egyébként a szakemberek, hogy ezek a vadnyuszik tulajdonképpen, amikor megijednek, nagyon összetudnak zavarodni, és ilyen butaságokat tudnak elkövetni, mint ebben az esetben, de az illető azt nagyon jól fel volt szerelve, bukósisak mellett még rengeteg minden felszerelése volt, úgyhogy kisebb sérülésekkel ő is megúszta az esetet. A nyuszi már kevésbé elszaladt, de...
7: De igazából én sokat hallottam gyerekkoromban az úgynevezett agresszív nyúlról, amelyről rengeteg vicc és rengeteg történet kering. Szerintem ő volt maga az agresszív nyúl, úgyhogy 100 Halombattán lakik az agresszív nyúl, úgyhogy kérem szépen, ez ilyen történet. Nagyon látványos volt.
8: Lehet, hát nekem meg hirtelen az jutott az eszembe, te az agresszív nyúlról hallottál, én pedig azt hiszem Bolondos Dalamokból volt, vagy Hapsi-tapsi, hogy ez a szürke nyúl, aki mindig azt mondja, hogy na, mi a helyzet, hapsikáim, ez meleg helyzet volt, úgyhogy lehet, hogy ez a nyúl is, a Tapsi-hapsi is ott lakik Százhalombatta környékén.
7: Igazából szinte az összes média lehozta mindenféle megközelítésben. Láttunk olyat, ahol magát a nyulat akarták megriportolni, de nem történt eredmény, illetve rengeteg megközelítés. Találkoztunk, az előbb felolvastál egy konkrét magyar népmesét, amely Százhalombattánál 2026 májusában írtak.
8: Igen, nagyon izgalmas. Ott volt egy részlet, engedjétek meg, hogy felolvassam. A nyúl nem kért engedély, a nyúl nem tárgyalt, a nyúl repült. Ami ezután látott a battai határ, azóta is suttogják a nádasok. Az ember esett, a roller csúszott, a nyúl pedig, mint aki dolgát végezte, visszatért az árkok homályába, ahonnan jött.
7: Hihetetlen, sőt, én már láttam ilyen egyiptomi hieroglifákat is feljegyezték a nyúl esette a rollerrel,
8: igen.
7: Ez egy nagy kedvencem volt.
8: Hát nekem még nagyon nagy kedvencem az a beszólás, hogy lerúglak, mint nyúl a rollerest. Úgyhogy majd, ha Zoltán esetleg rosszba leszünk, akkor ezt majd dobálhatjuk egymásnak.
7: Ezt már többször mondtad, kezdek megírni. Érdekesüket talán, hogy azért vannak ilyen balesetek, és nyugodtan írjátok meg azt, hogyha volt már koccanásos baleset, amikor mondjuk meggondolatlan módon voltak ilyen szituációk. Én nekem van 2 ilyen történetem, az egyiket elmesélem, bár tragédia lett a vége, ez egyfajta drámai történet. A Gáti kanyarban nagyon sok balesetről hallhatunk, sajnos egy olyan hely a vidékünknek, ahol tényleg meghökkentő módon balesetek történnek. Én sokszor nem tudom miért, de el tudom képzelni a sebességválasztás, rossz választása miatt. Na de itt szágoztunk kedves Budás Péter barátommal a máltai mikrobuszban is. Hát egy kis csirke kezdett kiszaladni az úton, és úgy ketten láttuk pont a kanyarban, hogy hát egy szomorú történet volt, de hogy maga az a tény, hogy a kis csíke miért szaladt, de picike volt, miért szaladt, és miért nem hallott, hogy mi hoztunk a kocsiban, de hát ez egy rövid történet volt. Úgyhogy, de volt már olyan, ahol egy konkrét ló vadult meg, és a lovakról is érdemes azt tudni, hogyha elkóborolnak, és mondjuk egy esti időszakban rávilágít az hosszú fényel, akkor képes a fény hatására megriadni, és konkrétan neki vedni a fény forrásnak magát, és a kedves ismerősöm ült Beregszász Ardó vonzás körzetében kocsiban, egy ló szabadult el, rávilágított hosszú fényel, és a ló, ami az úton állt, az konkrétan elindult neki vágtatni. Annyi volt a szerencs, hogy észlelte, rögtön megállt, lekapcsolta a fényeket, és utána néhány méter előtte meg is állt a ló, de nagyon ijesztő volt, hogy vágtatott felé. A nyuszi agresszív nyúl se semmi, de egy agresszív ló látványa biztosan.
8: Hát ez van külön tömegbeli különbség a két állat között. Mondjuk én a tehenekről tudom azt, hogy nyilván senki sem szereti, hogyha ledudálják őket, na a tehenek sem szeretik, úgyhogy esetleg most már sajnos egyre kevésbé találkozunk tehén csordával, de gyerekként is megtanultam, hogy ez egy aranyszabály, hogy nem dudáljuk le a tehenet, de mögöttünk lévő autós ezt nem tudta, és hát a mi egyik fényszórónk bánta meg a mögöttünk lévő dudát, úgyhogy az fényszórónkkal ki kellett előcserélni, mert a tehén úgy döntötte, hogy most akkor ő rendet rak, és jó, megrúgta az autót, úgyhogy... Úgyhogy ennyi volt a történetünk.
7: Ilyen történet nekem is van, ahol a kedves, hát tolakodó, egy zsigul is megelőzött, mert tolakodva mentem mellettünk, ugye, és a szekér, a tehén csorda gyakorlatilag próbálta keresni a foltokat, az üres foltokat, hogy át tudjon haladni, és megelőzött bennünket türelmetlenül, és rá két méter az egyik boci csak így megböccintette a visszapillantást, és puk, lebukott.
8: Ne siess, hát,
7: mondom, ez már se siet már sehová, gondoltam magam. Hát vannak ilyen történetek, nyugodtan írjátok meg. Illetve még egy történet, ami mindenképpen fontos, hogy azért Beregszászban hát bűncselekményre sor került, és ezt egy videókamera is rögzítette, hogy kedves hölgy szolidan virágot lopott Beregszász központi szakaszából.
8: Ezek nem semmi történések. Én amikor megláttam ezt a videó felvételt, ismerem ezt a környéket, és én már többször voltam szemtanúja annak, hogy ezekben az ablakokban, és ott kicsit tovább van még egy ház, mindig nagyon gyönyörű virágok vannak, legtöbb esetben májvák, és volt már olyan...
7: Mi adjunk helyeket, hol kell májvát szerelni. Mik utca?
8: nem mondom meg semmiféleképpen, és bizonyán volt olyan előttem például, hogy megfogta a nénike, és csak letörtem. Mondjuk itt ebben az esetben a videón az látszik, hogy a néni olyan kedvesen szépen körülni, már csak azt hiányzik, hogy bele integet a kamerába, mert hogy szegény nem vette észre, igen, de hogy megfogta, és így nagyon szépen kecsesen gyökerestől kiszedte az adott virágot a cseréből.
7: Én sokat hallottam már a női táskák rejtélyeiről, és amikor láttam ezt a videót, akkor így gondolkoztam, hogy na most hogy fogja elvinni a kezében, ugye földes, gyökeres, a felét. Hát rögtön belerakta a női táskába, amiben még ez is elfér, kérem szépen, drága férfiak, a női táskákban akár egy gyökeres virágocska is befér unblock.
8: Csak ne kérdezzük meg, hogy honnan van, és miért van épp a táskákban.
7: A videónak a címe az volt, egy újabb beregszászi kiskertész.
8: Nagyon izgalmas volt. Nagyon kreatív.
7: Valamikor még a Sion Rádió korszakában a beregszászi református gyülekezet által fenntartottak egy úgynevezett egyházi patikát, amely pont a Púzus Rádiónak a mai helyén helyezkedik el. Éveken keresztül beszoktak jönni hozzá, hogy jó napot, itt van a patika, nem, ez itt a rádió, de semmi gond, mivel segíthet.
8: Ez meggondolandó üzleti lehetőség.
7: Igen, nyitott rés. És ugye Csaba bácsi volt ennek a patikának a későbbi vezetője, amikor már átalakult a rendszer, és ugye ő megpróbált ezen a kis placon, hogy ma már térkő szerepel, egy kis virágos kertet kialakítani. És ugye még nem volt Beregszász teljesen bekamerázva, és ugye ahogy ő beültette a gyönyörű szép kis virágokat, mindenféle egyéb virágokat, néhány nappal később ezt valaki rendszeresen kiszedte és hazavitte. Ugye visszaültették, megint kiszedték. Újra visszaültették, és akkor ötödjére kitett egy hatalmas karton táblát, azt írta, hogy figyelünk, meg leszel találva.
8: és ott állt
7: mindenkinek egy nagy karton dobozon, ez a figyelünk, megtalálunk. Én magam is úgy, te jó.
8: Szép virágos kert, és van ott egy fenyegető üzenet, mondjuk érthető, hogy miért, de nagyon izgalmas, biztos nagyon izgalmas képet nyújtott.
7: Úgyhogy erről újságcikkek is jelentek meg Beregszászban, a közbiztonság javítása céljában milyen figyelemfelkeltő táblák vannak. Hát ennyit a virág tolvajokról. Írjátok meg, hogy számotokra vannak ilyen történetek, láttatok-e már ilyet?
8: Most jutott az eszembe, és én soha nem tudtam, hogy, vagy igazából nem gondoltam volna, hogy én valaha előveszem ezt a témát. Hát többször voltam egy fehérgyarmati rendelő környékén, és egyik alkalommal ilyen nagyon izgalmasan konstatáltam, hogyha fel kell menni a lépcsőn a teraszon, a korláton vannak ilyen virágcserepek, és olyan szépen le vannak láncolva. És én naivan nem gondoltam, hogy miért, és de hogy teltek a napok, nem tudom, megint mentem, és láttam, hogy már nagyon gyönyörűen be vannak ültetve a cserepek májvával, és ugyanúgy le van láncolva, és rájöttem, hát valószínűleg azért láncolták le.
7: Közbiztonság
8: szempont, hogy ne vigyék már el azt a szegény virágcserepet. Úgyhogy nagyon izgalmas látvány, és nagyon sajnálom, hogy nem fotóztam le.
7: Igazából ezen keresztül, a tükrön keresztül nézve talán lehetünk hálásak ennek a hölgynek, hogy igazából nem az egész virágcsokort vitt el a cseréppel együtt, hanem csak egy virágocskát vitt el, és kiválogatta, mert megnézte, szél nézett, gondolt egyet, na ez most nekem menni fog.
8: De szemfüles volt, vagy nem is az, hogy szemfüles, hanem kényelmes, mert hogyha letör belül, igen, nem akarok senkinek semmi ötletet adni, de lehet gyökerezni fog. De lehet, hogy a lopott növény bosszúból nem vagy nem is lopott, az elcsort növény, az lehet, hogy bosszúból nem fog gyökerezni. Ő meg úgy volt vele, hogy akkor gyökerestől kiveszi, akkor spórol magának pár hetet.
7: Én egyébként csak annyit hallottam gyerekkorom, hogy fiam, egyetlen egy dolga szabad, az sem temetőből, a világlopás férfiaknak. Ezt megengedik a polgári büntetőkönyv, nem, de azért az emberi normák talán megengedik, de csak férfiaknak is, csak hölgyek, szerelmetes férfiaknak, szerelmetes hölgyek esetében engednek meg ilyet, ez nem ez a történet volt. 10-25 perc van, várunk technikai közérdekű információk mellett hasonló történeteket, akár vadállat és a közlekedés, akár a virág kiskertészek vidékünkön, volt-e már hasonló történetek, illetve mit gondoltok az esetről, örömmel veszük, ha megírjátok nekünk egészen a műsorunk végéig, élőben itt vagyunk. A mai adásunkban kettő darab témával szeretnénk foglalkozni. Kicsit kiugrunk most éppen Romániában, és éppen a bulgár határ mellől szeretnénk egy viberes kapcsolást összehozni, ha minden igaz, akkor attól Péter szobrászművész, munkácsi szobrászművész lesz kapcsolva, mert Franciaországban adott át egy óriási szobat, egy 4 méteres szobat éppen néhány nappal ezelőtt, és gyakorlatilag vitte Kárpátalja, illetve a magyar kultúra művészetnek a hírét Franciaországban, és most már Romániában.
8: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy Romániában telefonálunk, de hogy Franciaországban is már el fogunk jutni.
7: Igen, legalábbis a gondolat szintjén, illetve Tarpa Józsefet várjuk majd, és tudjunk kerekasztalhoz, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesületnek az elnök, és számos programjuk zajlik, családi nap itt, ott, amott, illetve rengeteg program, ezekről kérdezzük majd a műsorunk kerekasztalánál meghívott vendégünként.
8: Сегодняшний гость нашей передачи Петро Матл, скульптор, лауреат премії Міхая Мункачі та Южев Торпаї, голова спілки закарпатських угорських багатодітних сімей.
7: Érdemes mindenképpen velünk tartani. Zene után jövünk vissza, a háttérben van egy ház, Bagos énekel. Mindenkinek jó rádiózást, tartsatok velünk!

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a Púlzus Rádió külön kiadása, és egy újabb kapcsolással megyünk, és most Románia, a Duna part, a helyszín, és egy újabb kapcsolásban

0: tartozó szobrot, amelyet a fiaddal készítettetek. Kérlek, mesélj ennek a projektnek a hátteréről, miről is van szó.
1: Hát igen, Ászabó Magda, aki korábban a Tamás Járon szobornak az egyik megrendelője volt, ő valamikor a Párizsi Kultúrintézetnek volt a vezetője, és ő hozta össze ezt a találkozást, és szerintem egy nagyon jó találkozást. A Valley de Sants Szentek Völgye Szoborparknak a vezetőségével személyesen találkoztunk először is, és felkértek, hogy Szent Erzsébet szobrát tervezzem meg nekik. Egy hónap múlva kész is volt a terv, meghívtak, és hát most már látjuk az eredményt, hogy Szilárd fiammal ketten kifaragtuk a Szent Erzsébet szobrát brötani rózsaszín gránitból, 4 méter magas. Hát, hogyha valakinek fogalma van a gránitról, hogy milyen egy kemény anyag, akkor tudja, hogy ott csak így milliméterről milliméterre lehet haladni. Ahhoz képest másfél hónap alatt készen volt a szobor, és már fel lehetett állítani.
2: Hát egy nagyon különleges szoborról van szó, emellett pedig egy nagyon különleges együttműködésről. Hogy kell elképzelni egy apa-fia munkát egy ilyen nagyon komoly munkánál?
0: Amikor kemény fába vágják a fejszéket.
2: Igen, jelen pillanatban a gránitba.
0: Igen, kemény gránitba.
1: Hát mind a két fiammal dolgozok együtt, Árpival már 15 éve együtt szervezzük a szobrásztáborokat, és tulajdonképpen az összes közti szobromat együtt készítettük el. Szilárd pedig, hát ő állandóan már 15 éve tanult, elvégezte Budapesten a kisképzőbe a szobrászatot, utána a MOME-ba építész művész diplomát kapott, tehát valamilyen mértékben ő is profi, és meg ő inkább ráért a segítségre, úgyhogy eljött velem, és másfél hónapig együtt rágtuk, haraptuk azt a kemény anyagot, ami hát embert próbáló. A tervet körülbelül egy hónap alatt megvolt, de finomítgattam egészen tavaszig, amíg már elutaztunk oda faragni, és ilyen szép, tiszta, letisztult formája lett. A szimbolikája a szobornak, hát természetesen rózsákkal szokták ábrázolni Szent Erzsébetet, de valahogy a szentséget, a glóriát is meg akartam jeleníteni. És a ruhájának a sálját, minthogyha fújna a szél, így körbe, ívesen körbeveszi a fejét, mint egy glória. És hát a fej és a glória között van egy üreg. És reggel, amikor besüt a nap az üregen, megvilágítja a halántékát Szent Erzsébetnek, ez pedig reflexzerűen visszaveri a fényt az egész glóriára. Úgyhogy hajnalban egy nagyon szép sejtelmes látványt nyújt.
0: Elképesztő a mérete, és elképesztő a története, és ez a szobornak, ennek a szoborparknak ez az első magyar történelemhez köthető szentje. Ha minden igaz, akkor már egy újabb ugyanilyen szobrot kértek Franciaországban található emlékparkban öntől.
1: Hát a Breton az egy kisebbség Franciaországban, méretében Breton akkora, mint Kárpátalja, és hát ők mindenképpen a saját szentjeiket, akikből rengeteg van, kanonizált és nem kanonizált szentek, ezeket meg akarták jeleníteni egy szoborparkba. Egy lelkes társaság vezeti ezt az intézményt, ahova évente 500 ezer turista jön. Óriási a látogatottsága, pedig egészen Franciaország szélén van, nem messze a La Manche csatornától. Na és én is egy kisebbségi magyar vagyok Ukrajnában, ők is egy kisebbségi brotonok Franciaországban, de hát nem ez volt a cél, vagy a mondani valója, hanem maga, hogy szenteket faragjunk, hát most már többes számmal mondom, mert ott már 110 ilyen 4 méteres szobor található, és a kollégák gyönyörű műveket alkottak eddig.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreinkkel folytatjuk. Vitánya, radioszlukacsám, továsolj, váhe novede sportu. Az Ungvári Kárpáti együttese bronzérmet szerzett a női kézilabda ukrán kupában. A harmadik helyért vívott mérkőzést a kárpátaljai csapat maga biztosan kezdte, pontos pozíciós támadásokkal és fegyelmezett védekezéssel gyorsan átvették az irányítást. Bár a Rivne játékosai igyekeztek tartani a lépést, a Kárpáti már az első félidő közepére jelentős előnyt épített ki. A szünetre 20-10-es állással vonultak a felek. A második játék részben az ungvári csapat továbbra is koncentráltan játszott, folyamatosan növelt előnyét, és végül magabiztos 45-22-es győzelmet aratott, amellyel megszerezte a bronzérmet. A Kárpáti legjobb játékosának Vladislava Slobodjánt választották. Užrojský Karpatec zdobil bronzový nagrody Kubka Ukrainy s handbolom. U máči za tretí místo komanda vpevneno rozpočala hru, úspěšno realizovujúce pozíciňa, také tak kontrolujúce prebieh pojedinku. Popri hidnej opier supernic i zrivnoho Užrodky vže v sredini peršo tajmu zabezpečili komfortnú perevahu. Na perervu komandy pišli s rachunkom 20-10 na користь Карпат. У другому таймі ужгородська команда діяла зважено, проте й надалі нарощувала перевагу та впевнено довела матч до перемоги. Підсумковий результат – 45-22 на користь Карпат, які таким чином вибороли бронзові медалі Кубка України. Кращою гравчиною у складі ужгородської команди було визнано Владиславу Слободян. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Derceni Alapszervezete asztali teniszversenyt rendezett a helyi református gyülekezet Távita központjában. A közel 50 résztvevőt megmozgató eseményt Iván Éva, az alapszervezet ügyvezető elnöke nyitotta meg, hangsúlyozva a sportközösség formáló erejét. A legjobbak okleveleket és sporteszközöket vehettek át. Dercenskij osredaktovary Svouhorskoj kultury Zakarpattia provela turnír z nestilnou tenisu v Tabita centri miscevoj reformátskoj hromady. Zahid zibral blízko 50 účastníkov. S vitálnym slovom vystúpila vykonavča, hlava organizácii Ivan Ivo, naholosivši na važlivosti sportu ta spільних заходів для зміцнення громади. Найуспішніші учасники отримали грамоти та спортивні призи. Kiemelkedő sportsikert ért el a karácsfalvai Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceum 9.-11. osztályos foci csapata. Az együttes megnyerte a válvetve ősz-ukrajnai iskolai ligák megyei döntőit, ezzel kivívta a jogot, hogy Kárpátalját képviselje az országos fináléban. A siker különösen értékes, hiszen hosszú következetes munka eredménye. Kész Szabolcs torna tanár immár 4 éve dolgozik a liceumba, ez idő alatt tudatosan építette a csapatot és a közösséget. Elmondása szerint igyekezett minden lehetőséget megragadni, hogy minél többet foglalkozhasson a diákokkal, akik nem csak jó adottságokkal rendelkeznek, hanem kitartásban és akaraterőben is kiemelkedőek. Vodatnoho sportivno úspěchu dosiahla futbolna komanda 9-11 klasiv Karačinského liceu imeni Šandora Stojky. Kolektiv переміг u obosnomu finali всеукраїнських шкільних ліг пліч-опліч, виборовши право представляти Закарпаття в національному фіналі. Цей успіх є особливо цінним, оскільки він став результатом тривалої та послідовної роботи. Вчитель фізкультури Сабоч Кейс працює в ліцеї вже 4 роки і протягом цього часу свідомо розбудовував команду та колектив. За його словами, він намагався використовувати кожну можливість, щоб якомога більше займатися з учнями, які мають не лише хороші задатки, а й відзначаються надзвичайною наполегливістю та силою волі. Sporthíreinket hallották, maradjanak továbbra is velünk. Gyakujú za uvahu, zalešajte z Radio Puls FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Sporthíreinket hallották.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слухаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.
2: Köszönjük a rádió hallgatókat, 11 óra 19 perc, van az FM 92.1 a különkedés második órája, egészen keddig vagyunk veletek, külön köszönjük, ha írtok nekünk, 095-709-709-et, SMS Viber számunk aktív, és várunk ide határinformációkat, technikai közérdekű információkat. Velünk van Ibolya, sziasztok, szép napot, Irénke, áldott szép napot, Judit Szernyéről köszönti a rádió hallgatókat, és Anett is írt, sziasztok, mindenkinek szép napot kívánok, ezúttal szeretném köszönteni névnapja alkalmából kis fiamat, Milánt. Hát kedves Milán, Isten éltessen erőben, egészségben, szeretetben. No, hát kérem szépen a másik órában egy rovattal jövünk, ez pedig a kitekintő rovatunk.
3: Kitekintő. Érdekességek a nagyvilágból.
4: Cikánkész úszjóhoz vítú.
2: Sokat hallunk arról, hogy igazán stresszett időszakot élnek meg a diákok, az óvodások itt az év vége felé, na de azért arról ritkán hallunk, hogy a szülők is igazán frusztráltak ebben az időszakban. A legizgalmasabb hír az elmúlt napokban, hogy egy óvodai értekezeten szülők kaptak össze, konkrét fizikai verekedésre fajult a dolog.
5: Hát nem semmi hírek. Egyébként én azt hallottam, hogy a tanárok szerint a szülői agressziónak így a... Hát 60-70%-a annyiból indul, hogy csak egy gyors kérdésem van, és akkor általában ezzel a mondattal indul, és akkor utána 47 perces vitába torkollik akár.
2: Ebben az esetben konkrétan dulakodás, mentő és rendőr is ki kellett jönni, sőt az egyik szülő a stresszes frusztrált állapotában megküldött egy flakont, amely egy sajnos másik szülő talált el. Nem azt írja a cikk, hogy hozzádobta, nem, hanem csak elejét elindította a stresszes állapotában, amely egy másik stresszes szülő talált el, így aztán személyi sérülés is történt. Tehát ugye nagyon ijesztő, amikor a gyerekeknek a dulakodásairól hallunk az iskolában, óvodában.
5: De és amikor a szülők dulakodnak, az már egy sokkal komolyabb szín szerintem.
2: Meg gondolj bele az óvodában, még az iskolában, és azon vitatkozunk, hogy mennyibe kerüljön a szalagavató, és erre nincs pénz, arra van pénz. Na de egy óvodában mit tudnak megvitatni?
5: Hát amúgy nem tudom, nekem mondjuk hirtelen rögtön ez jutott az eszembe, hiába óvodáról van szó, valamiért én az iskolára gondoltam, és nem tudom, rossz jegyet kapott a gyerek, és akkor gyere tanár, meg agya bugyállak. Mondjuk régen ez nem így volt szerintem, de mondjuk már változik az élet, meg a világon, mondjuk én ezt nem igazán tudok hozzászokni, de biztos van ennek valami oka. Na mindegy, de hogy az óvodában nem tudom, milyen színű legyen a függöny, vagy nem tudom, Jolikának piros masnit teszünk a hajába, búcsúztatásra, vagy
2: rózsaszín. És miért nem kéket?
5: Igen, nem tudom, vagy miért gombóc volt az ebéd, nem pedig fánk.
2: Ami Beszer. Érdekessége talán az, hogy ezen el kell gondolkozni, hogy a stresszes, agyon agresszív gyermekeknek általában stresszes, agyon fullban agresszív szülei szoktak lenni, és ezek úgy kivetülnek a gyerekeknek az közösségére, óvodában, iskolában is, és aztán amikor találkoznak ezek a szülők egymással, akkor ezt összeretőket engedni. Én nem is gondoltam volna, hogy ilyen zajlik a világban, de zajlik a világban.
5: Hát, ha már ilyen komolyabb vízre elvesztünk, én úgy tudom, vagy úgy olvastam, hogy általában, amikor kialakul ez a konfliktus, akkor az, hogyha egy építő kritikát hall a szülő a gyermekéről, nem tudom, hogy utóbbi időben kevésbé figyel a gyermek, stb., akkor a szülő mostanában személyes támadásnak veszi, és ezért keletkezik belőle konfliktus és agresszió.
2: Igazából az óvodapedagógiai képzéseken igazából önvédelmi és egyébként ilyen fizikai képzéseket is be kell, a tornóra helyett, nem a kézilabda szabályt, hanem hogy hogyan szerelj le egy agresszív anyukát, vagy egy agresszív apukát, akinek nem tetszik a gyermekének.
5: A test melyik részére mér le egy jobb ütés, hogy lenyugodjon a társaság. Úgyhogy igen, szerintem lehet, hogy mondjuk most már ezek után, a hírek után valószínűleg nem lepődnék meg, hogyha az ilyen konferenciákon vagy továbbképzéseken önvédelmet is tanítanának.
2: Igazából adjutassam be a Zovinét, ő egy kétdiplomás Zovinének egyébként van fekete öves verekedős képzettsége és mellékállásban sikerült továbbképzésre indítani.
5: Ha már is szabadjára engedtük a képzeletünket, ugye általában multicégeknél vannak ilyen mindenféle bérletek, akkor lehet, hogy most már az óvodák, iskolák is fognak adni ilyen bérleteket, hogy mit tudom én, fitness bérlet, jiu-jitsu képzés. 10 alkalmas jiu-jitsu képzés.
2: Igen. Hát kedves szülők, kedves apukák, anyukák, gondolkozzunk el ezen a híren. Néhány nappal ezelőtt történt, bejárta a sajtót, és egyrészt ijesztő is, mert ez a valóság. No, vegyük is tovább, ebben az órában kicsit a család témaköréből is foglalkozunk. A Kárpátaljai Nagycsodás Egyesületnek a vezetői Tarpai Józsefet várjuk stúdiumkerekasztalához.
5: Így van, és nagyon izgalmas témákról fogunk beszélgetni, és hát valószínűleg ez a beszélgetés fel fog érni egy, tulajdonképpen egy visszatekintővel is egy programajánló műsor részletként, úgyhogy tartsatok velünk, és hát ha számotokra is izgalmas információkkal tudunk majd szolgálni a beszélgetés során.
2: 11 óra 23 perc van a különkidás keddi adása, jövünk vissza.
0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.
2: 11 óra 35 perc van, köszöntjük a most csatlakozó rádió hallgatókat és livestream nézőket. Ez a keddi különkiadás műsor, egészen 12 óráig vagyunk veletek. Külön köszönjük, ha írtok nekünk. 095-709-709-es SMS Viber számunk aktív. Ide várunk technikai közérdekű információkat, a rendőre balesetet találkoztak, vagy éppen határon vesztegeltek, írjátok meg. Külön köszönjük ezeket az adatokat, beolvassuk.
3: Így van, és akik ugye itt vannak velünk és látják, akkor láthatják, hogy nem vagyunk egyedül. Itt van velünk vendégünk, Tarpai József, a Kárpátai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének elnöke. Szihagyni známe a stúdi, József Tarpai, Halovász, Pilkéze, Kárpátszki, Huharszki, Bátogy, itt nézti meg. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
4: Én köszönöm a meghívást, jó napot kívánok.
2: Számos program zajlik napról napra, de kicsit utazzunk egyel hátrébb, és a hétvégén akár Kárpát-medencei család szervezett, a KCS-nek a elnökség ülése volt, ahol szintén részt vett, és újra választották az elnökségi tagok között Kárpátalja képviseletében.
4: Igen, nagyon nagy megtiszteltetés, hogy tulajdonképpen Kárpátalját már 4 éve képviselem, Kárpátai Nagycsaládos Egyesületet, de nem csak a mi egyesületünket, hanem nagyon sok családszervezet van, akár a görögkatolikus GISZ, akár református Sámuel Alapítvány, illetve más szervezetek is, és a Mátai Szeretetszolgálat például Beregszázból. Tehát egy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy részt vehetünk Kárpát-medencei szinten, és olyan jó érzés mindig, mikor közös programokat szervezünk, és látjuk, hogy gyakorlatilag ugyanolyan magyar családok élnek, bárhová megyünk a Kárpát-medencébe, akár Felvidékre, akár Vajdaságba, de ugyanúgy Erdélybe és Székelyföldön, tehát ez mindig jó érzés, és mindig szervezzük a közös dolgainkat.
3: Én itt görgetem a Kárpátai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének a Facebook oldalát, és nem győzöm görgetni, és még mindig május van, és ma hát május 19-ét írunk, alig-alig érkezünk a hónap végéhez, de hogy az Egyesület rengeteg programmal készült, vagy rengeteg programja volt már a májusi hónapban. Beszéljünk ezekről egy picit.
4: Igen, hát azt gondolom a legtöbb program, ahol több száz édesanyát meg tudtunk szólítani, az a édesanyák hete.
2: Hónapja.
4: De inkább hónapja, mondhatjuk így is. Igen. Tulajdonképpen 4 elnökségi tagunk volt a programfelelő, és ugye voltak itt a stúdióban is, a Rabko Marianna.
2: Pont egy hónappal ezelőtt voltak, amikor megindult ez a program.
4: Szirágyiné Gabriella, illetve Dancs Katalin és Csirpák Viktória. Tehát, hogy ők azok, akik programfelelősök voltak, és egy olyan gazdag programot szerveztek, nem csak Beregszáz és környékén, hanem Ugocsában is, Dobronyban is, tehát itt tényleg a hölgyeket, kicsit az édesanyákat kényeztettük, úgymond, mert hogy volt wellness, volt fitness, volt vacsora, volt előadás, volt kézműves foglalkozás, kirándulás, szóval, hogy nagyon kreatívak az édesanyák, és ebből is látszik, hogy mennyire fontos az, hogy igenis szervezzünk minőségi programokat, és néha bizony az édesanyáknak is külön programot kell szervezni, nem mindig az édesapák, annak is megvan az ideje, mondjuk a házasság.
2: Nem merem megkérdezni, ki tudja ebben a teremben, mikor az apukák napja.
3: Én most már tudom.
2: Rákerestél az előbb a Google-re.
4: Ilyenkor mi apukák, ugye otthon nálunk, úgy mondják az én lányaim, hogy apa mérges kaja van, ugye ez a tócsni, amit apa meg tud sütni, hogy az édesanyja elmegy az édesanyák hetére. Szóval, hogy igen, tehát nyilván oda kell tennünk magunkat, de majd jön az édesapák ez napja is.
2: Napja, igazából
4: egy délután.
3: Ezt a dolgot, hogy egyébként jó volt hallani, akkor nem csak a mi családunkban van az, hogy mondjuk nálunk úgy van a mérges kaja, hogyha mi esetleg összeszólalkozunk a férjemmel, akkor tök laska van vacsorára.
4: Az a kedvenc, és a feleségem nem szereti. Ez olyan megosztó étel.
3: Igen.
2: Életemben nem kóstolnám meg. Na de semmi gond, igen.
4: Szóval ez az édesanyák, tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon klassz program volt, és most tényleg ilyenkor rá is fér az édesanyákra, hiszen azért tudjuk, hogy iskola vége van, ilyenkor aztán mindenki már kész van, tehát nagyon várjuk a
2: ilyenkor
4: nyarat.
2: Ilyenkor érzik a férfiak, csak igazán mi az anyuka szerep, amikor egyszerre 3 vagy annál több gyerek van a nyakadon, amikor
4: igen,
2: anyan elmegy egy ilyen
4: buliba. Hát nagy családosoknál ez minimum 3-at jelent. És ugye hát ha május, akkor a Vadvölgybe ugye önkéntes hétvége volt, hát nagyon köszönjük a nagycsaládosoknak, hogy tényleg ráadozták a hétvégéjüket. Én azt gondolom, hogy valamilyen szinten ez munka is, de pihenés is, tehát az mindig olyan jó, hogyha nagycsaládosok együtt tudnak lenni, és közben mondjuk egy kis munkát végeznek, akár takarítás, akár kertrendezés, stb. Tehát a panziót ugye egész évben használjuk, a nagycsaládos panziót, de volt sportnap Péterfalván, nagyon kérték, ez már az évben a harmadik sportnap volt.
2: Nagyon komoly létszámmal fontos.
4: Nagyon komoly létszámmal, én azt gondolom, hogy az is megnyomhatta, hogy ugye Balog Attila tiszteletesnek és a feleségének köszönhetően ugye a Kiskata zenekar itt járt Kárpátalján, és akkor felajánlották tulajdonképpen, ha van olyan rendezvényünk, ahol elmehet az együttes, akkor szívesen énekelnek, és ilyen volt a sportnap, tehát

0: aktualitása is volt, hiszen a Orosz Pétert ugye boldoggal avatták a katolikus egyház belül, és itt is a nagycsaládosok Nagy Sándor vezetésével kirándultak, megnézték a Salánki tájházat, elmentek Birkére, Izára, tehát én azt gondolom, ez is egy olyan program, ami fontos, hogy a helyibe élő családok megismerjék a kis hazánkat, szülő hazánkat, hiszen annyi minden érdekes dolog van, és mostanában azért ugye az embereknek kevésbé van idejük arra, hogy kiránduljanak, vagy kevés ilyen lehetőség van.
1: Dübereg az idő, és most már lassan a nyár felé kell, hogy kitekintsünk, és ha belenézünk a naptárba, akkor tényleg néhány nap is itt a nyár elképesztő, pedig most volt karácsony, most volt az új időszak. Milyen programok azok, még úgy júniusban várják a nagycsadosokat?
0: Igen, hát ugye főleg a táborokról szól, tehát nagyon sok tábort tervezünk, akár gitáros tábort, akár magyar nyelv, ukrán nyelv, angol nyelv, tehát tényleg mindent szervezünk, ilyen lovas tábort nyilván várják a szelíd lovas központba is, ami évről évre megszervezik, de Csomán is ugye van már lehetőség lovagolni, tehát ott is megszervezzük, vagy akár a Horváth Anna alkotóhét, ilyen kézműves foglalkozások, tehát ezek mind olyan programok, amiket szeretnek a családok, a gyerekek. Én azt gondolom, hogy fontos is, hogy legyenek programok, hiszen egyrészt nagyon várjuk, hogy vége legyen az iskolának, hiszen nem egyszerű se a gyerekeknek, se a szülőknek, de másrésztről meg akkor ugye ott van 3 hónap, és igazából a gyerekek nem szeretnénk, hogy kallódjanak, tehát tényleg el legyenek fogva, a minőségi időben vegyenek részt, tehát azért tartjuk fontosnak. Hát és ugye jön a gyereknap is, tehát hogy azért ugyanúgy, ahogy az édesanyákat, édesapákat, a házasságot, ugyanúgy a gyerekeket is meg szeretnénk ünnepelni, és erre is készülünk. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a gyerekek attól függetlenül, hogy ilyen háborús időben élünk, most már 5. éve, attól függetlenül ezek az ünnepek meg legyenek ünnepelve, és tényleg érezzék azt, hogy ők gyerekek, és fontosak számunkra.
2: Ha már így említettük ezt a nyarat és ezt a 3 hónapot, akkor az egyesület szempontjából, a munka szempontjából melyik időszak az, ami sokkal több programot és sokkal több munkát igényel?
0: Hát, hogyha a kollégáimat kérdezik, akkor azt mondják, hogy nincs olyan hónap, hogy ne lenne rengeteg program.
1: Csak a 12 hónap.
0: Most ugye májusban vagyunk, most a májust érezzük a legnehezebbnek, de én azt gondolom, hogy gyakorlatilag szinte nincs olyan hónap, hogy ne legyen valamilyen program. Nyilván egy nagyobb program az mindig több időt, több előkészítést igényel, de én azt gondolom, hogy fontos, hogy oda tegyük magunkat, ahogy oda tesszük magunkat már 2012 óta. Tehát az úgy kell elképzelni, hogy 12-ben 34 család alapította az egyesületet, akkor volt 5-6 program mondjuk egy évbe. Most kb. Egy héten van egy-két program, tehát hogy ilyen szinte éves program 100 különféle rendezvény, ugye a klubokról nem is beszélek, mert rengeteg klubfoglalkozás van, és nagyon fontos, hogy nagyon sokan lettünk, tehát azért például most volt ugye az önellátó programunk, ami mindig ugye lobbizni kell, hogy valami pénzt tudjunk szerezni arra, hogy csirkéket osszunk, meg takarmányt, ugye itt Liechtensteinből segítenek. A Máltai Szeretett Szolgálat Magyarországról szintén besegít, és bizony itt 400 családot tudunk csak megszólítani, de hát van 800 családunk. Szóval, hogy azért érezni azt, hogy sokkal nagyobb az igény, nem csak szociálisan, de programokban is, tehát hogy amíg úgy érezzük, hogy szükség van ránk, szükség vannak a programokra, addig pörögni fogunk, és gyakorlatilag nincs olyan hónap, hogy ne legyen sok program.
1: Kicsit beszéljünk a Vadvölgyi Panziónak a szerepéről, jól látni azt, hogy önkéntesek bevonásával sikerült újra megtartani a tavaszi nagy munkálatokat, de ez egy nagyon fontos része ennek a szervezetnek, és egy olyan, nem tudom, hogy szíve, vagy nem tudom, melyik részét te lehet elhelyezni a rendszerben, de egy gyöngyszem ennek a munkának.
0: Igen, én azt gondolom, hogy a Vadvölgy Panzió akár az én családomnak, de azt remélem, hogy minden nagy családosnak, aki eljut a panzióba, és az a cél, hogy mindenki eljusson, úgy érezze, hogy az a sajátja. Tehát olyan, mintha lenne egy nyaralója a családnak, nyilván ezt nem engedhetjük meg magunknak, vagy nagyon kevesen engedhetik meg magunknak.

0: sokaknak, de tényleg ez a Vadvölgy Panzer olyan, hogy szívvel, lélek. Én nem nagyon tudok olyan közösségi teret, itt a hegyekbe, és tényleg jó, jó messze van, ugye a Uzsoki hágó mellett, Beregszászhoz képest, ahol tényleg úgy mennek oda a nagy családosok, hogy ez a miénk, tehát ezt rendbe kell szedni, ezt rendbe kell tartani, és ugyanúgy a munkatársak is, tehát akik ugye helyi ruszin ember, vagy ukrán emberek, és mégis ők is úgy érzik, hogy ez egy, oké, ez egy magyar hely, ez a nagy családos egyesület tulajdona, de ők is magukéknak érzik, tehát ez nem feltétlenül a gazdasági vagy commerce projektről szól, hanem arról szól, hogy legyen egy olyan sziget itt a Kárpátokban, ahová el tud menni a kárpáti magyar nagycsaládos, de bárki, mert nagyon sokan ugye használják, akár a cserkészek, akár az egyházak kirándulás szempontjából, tehát hogy érezzék magukat jól, és a legfontosabb talán, hogy biztonságban. Tehát egy olyan helyen, és tényleg megfizethető legyen. Mert szerintem a mai világban azért azt látjuk, ez a gázolajár, meg energiaárak mellett, hogy ugye sok mindenki vágyik, nem tudom, elutazik jó messzire, meg stb., de igazából az igazság, hogy nem kell elutazni nagyon messzire. Tehát, hogy tényleg itt akár a Vadvölgy Panzió, de akár ez a honismereti kirándulás is megmutatta, hogy nagyon szépek a hegyeink, nagyon gyönyörű a természet, a épített örökség, hát ilyen gazdag régiót, akár a váraink, kastélyaink, templomaink, tehát, hogy nagyon kevés hely van a világon. Én most a Verecki emlékműnél voltam most másodszor az elmúlt hónapban, és bizony úgy fáj is a szívem, hogy a háború előtt azért, főleg a nyári időszakban, hát gyakorlatilag 10-20 busz, nagy busz ment fel Verecki emlékműhöz, most meg üres, tehát hogy külföldiek nem jönnek ugye hozzánk. Na de mi meg mehetünk, tehát én azt gondolom, hogy ezt kellene egy kicsit a kárpátai magyar közösségbe is megszervezni, hogy igenis jussunk fel, menjünk fel a Vereckére, mert ez úgy lelkileg is egy kicsit úgy megerősít az embert. Az a látvány, ami ott fogad, és ha szerencséd van, nem ködös az idő, stb., akkor tényleg az annyira fel tud tölteni, és arra meg büszkék legyünk, hogy valóban 1100 éve már itt vagyunk, itt élünk, a Jóisten idehozott minket, célja van, a feladatunk van, úgyhogy én azt kívánom mindenkinek, hogy ha van lehetősége, kiránduljon Kárpátalján, nézze meg, higgye el, hogy nem kell elmenni a világ végére, hogy szépet lásson.
1: Svájci élményt szerezhet az ember, hogyha valóban kinyitott szemmel járja a Kárpátokat, és 100 kilométeren belül biztosan hegyekbe bukkanunk. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket, és beszélgethettünk erről a témáról. Az bizonyos, hogy egyre több gyermek születik harmadik gyerekként ebben az időszakban. Akik ebben az időszakban vannak, mi a feltétel, hogy akár mennyit csatlakozzanak, mint nagy családos tag?
0: Igen, hát a feltétel az gyakorlatilag nem változott az elmúlt években. Ugye minimum 3 gyereknek kell, hogy legyen a családba. Egy kiskorú kell a belépéskor, hogy legyen. Illetve mi ugye nagyon szigorú abból a szempontból konzervatív szervezet vagyunk, hogy keresztény, tehát hogy azt kérjük, hogy egyházilag ugye legyen házasság, tehát templomi esküvő, valami papírt hozzanak, hogy igenis ők ehhez a közösséghez tartoznak. Természetesen az is fontos számunkra, hogy magyar gyerekeket nevelnek, tehát nyilván a magyar iskola is egy szempont, tehát hogy ne magyarként, ne ukrán nyelvű iskolába adja be a gyereket, hanem igenis higgye el azt, hogy ugyanúgy fog tudni boldogulni, meg lehet tanulni. Ezért van nálunk például ukrán nyelvklub, meg ukrán tábor is, hogy bemutassuk, hogy el tudják sajátítani a gyerekek, anélkül, hogy ukrán nyelvű iskolába menjenek tanulni. Tehát ezt én fontosnak tartjuk, így lehet az egyesülethez csatlakozni, mindenkit szeretettel várunk. Hozzáteszem, hogy ez az évi 100 család, aki csatlakozik hozzánk, tehát hogy teljesen mindegy, hogy Covid van, háború van, tehát eddig is megszülettek a gyerekek, és én nagyon remélem, hogy ezután is meg fognak születni.
1: Mi is ezekben bízunk. Köszönjük szépen, itt volt velünk.
0: Köszönöm én is.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Tarpay Józseffel, a Kárpátai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének elnökével beszélgettünk.
1: A háttérben a halott pénz éneke, ez amikor feladnád itt a különkedés műsorral.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Ты в 92.1 FM. Классное радио в дорогу.

0: Kezdesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát. Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat. Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050 782 6129.
1: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
2: Двічі на тиждень
1: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
3: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
4: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
5: Рекламу слухали.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat a Határtalan magazin műsorunkban, Bekfi Mária vagyok. A hit útján való elindulás és a közösséghez tartozás fontossága áll mai magazin műsorunk középpontjában. A Határtalanban ezúttal a Beregszászi Református Gyülekezet konfirmációs ünnepéről hallhatnak összeállítást, ahol május 17-én 16 fiatal tett hitvallást.
1: Konfirmációs ünnepség az már egy végpontja volt az előtte egy hónappal elkezdődő próbasorozatnak. Igyekeztünk olyan stabil koreográfiát elsajátítani, amivel a fiatalok a lehető legnagyobb biztonságba érzik magukat. Egy templom középpontjába megállni, amikor ott a gyülekezet, ez egy megrendítő élmény, azt hiszem felnőtteket is meg tud rendíteni hirtelen, mert a sok-sok szempár, ami az embert keresi, és teki rány figyel, és ránéz, az azért elég erősen meg tudja indítani az embert.
0: Tartsanak velünk, úgy hiszem érdemes lesz.

0: 16 fiatal tett konfirmációi fogadalmat május 17-én a beregszászi református gyülekezetben. A konfirmációt több éves felkészítő időszak előzi meg, amely során a fiatalok nem csak a református hit alapjaival ismerkednek meg, hanem közösségi és lelki élményekkel is gazdagodnak. Hogy hogyan épül fel ez a 3 éves képzés, miként lehet megszólítani a mai fiatalokat a hit útján, és hogyan zajlott az ünnepi konfirmáció, arról Margitics János, a beregszászi református gyülekezet ifjúsági lelkipásztora beszél rádiónknak. 16-an konfirmáltak május 17-én a beregszászi református gyülekezetben. A konfirmálást egy 3 éves felkészítő konfirmandus képzés előzi meg. Mit kell tudni erről, és hogyan épül fel ez a 3 év?
1: A beregszászi református gyülekezet életében a konfirmációs képzés egy nagyon összetett és hál' Istennek gazdag szolgálati terület. Egy olyan rövid dologgal tudnám érzékeltetni, hogy ez nem csak 3 év volt, hanem sokkal több és sokkal több embernek a ráhatása, hogy nagyjából kiszámoltuk, hogy közel 20 ember van benne abba a szolgálatba, ami egy 9. osztályt elkísér egészen a konfirmációig. Ez az óvodáskori hittantól kezdve a KT órák megtartásáig, iskolában való hitoktatásig majdnem mindent magába rejt, és talán még azok az önkéntesek meg se jelennek, akik táborokban és különböző más alkalmakon ezekért a fiatalokért dolgoznak. Tehát ez egy nagyon összetett és nagyon sok ember által önként vállalt szolgálati terület, aminek gazdag áldása az, amikor egy ilyen ünnepélyes, szép napon azt látjuk, hogy 16 fiatal, ragyogó tekintettel hiszem és vallom, ígérem és fogadom, és egyéb más szavak kimondása mellett elkötelezi magát Jézus Krisztus mellett. És ez a 3 év a képzésünk a vége, ez általában egy lelkipásztor kezelése által egy lelkipásztor kíséri végig a 3 évet, mint a konfirmációs képzésnek a végét, amiben azt látjuk, azt próbáljuk megvizsgálni, hogy mik azok a kérdések, amikre válaszokat adhatunk. Ebben nagyon jó segédanyagaink vannak. A Heidelbergi KT, a második helvét hitvallás, a Szentírást azt mindenek fölötti rétegként tudnám idehozni, és ezekből próbálunk olyan ízelítőket, olyan kis, de nagyon jól érthető tiszta üzeneteket megfogalmazni, amikkel egy mostani fiatal is azt hiszem a saját életébe újra fogalmazhat magának nagyon sok helyzetet, például reménytelenség összefüggésébe, vagy egy iskolai élethelyzetet, amiben például az látszik, hogy van az osztályon belül egy irány, ami mindenki által természetes, de Bibliát olvasó embernek, egy KT-ban elmélyülő embernek lehet, hogy kérdései vannak ezzel kapcsolatban, és más utat választana. Tehát a konfirmációs képzés ez nem csak arról szól, és nem csak arra van felhúzva, hogy töltsünk együtt időt, hanem ez a tanítvánnyá válásnak egy nagyon szép időszaka, amikor is ilyen terhelhető, friss, fiatal életek, akikben ott van a potenciál, elsajátítanak egy mélyebb tudást, végig elkíséri őket az útjukon, és ez nem csak a KT-nak a szövege, vagy egy-egy szentírásból megjegyzett történet, hanem ezeknek az összefüggései, ezeknek az életből jövő dolgoknak a mélyebb értelmezései, azok, amik majd a későbbiekben is segítenek elmélyülni, visszatalálni, és benne maradni az Isten szövetségébe.
0: Hogy lehet a mai fiatalokban elhinteni a magot? Hogy valóban tiszta szívvel, saját akaratból álljanak oda az úrasztal elé, és hogy hitvallást tegyenek?
1: Én szerintem a külső nyomás a konfirmáció kapcsán egy egyre inkább eltűnő dolog, és az én személyes tapasztalatom lehet, hogy egy különösebb, vagy egy másabb közegben szolgálok, de én úgy látom, hogy a fiatalok belső meggyőződése is. Nyilván a szülői ráhatás és terelgetést azt mindenféleképpen bele kell vegyük, hiszen a gyermekeket a szülők nevelik és neveltetik úgy, ugye a keresztelésben elhangzó fogadalom alapján, hogy ennek a konfirmációs fogadalomtételnek ők önként vágjanak neki. De én azt látom, hogy előbb-utóbb megtalálja benne mindenki a saját útját, és nem ritka esemény az, amikor arra leszünk figyelmesek, hogy konfirmációs képzésen belül a fiatal az már a saját maga nehézségeivel küzd meg azért, hogy ezen a folyamaton végig menjen. Valakinek a magolás könyv, könnyebb, és esetleg az összefüggésekkel birkózik meg nehezebben, valakinek épp ellenkezőleg az összefüggésekbe áll össze az egész, és falra tud mászni egy magolástól, de nem is ennek adunk a legnagyobb hangsúlyt, hanem kicsit a Bibliát parafrazálva, azt mondva, hogy érted-e is, amit olvasol. És ennek adunk a nagy teret és nagy hangsúlyt, hogy azok a fiatalok, akik belevágnak ebbe a képzésbe, azok ismerjék meg a saját útjukat az egyházban. És itt én szélesíteném a kört, mert nyilván minden konfirmációs képzés avval a reménységgel indul, hogy a gyülekezet számára lesznek a fiatal felnőttekből, majd később felnőttek, és szolgálattevők és gyülekezeti tagok, de újra és újra megjelenik a szemünk előtt, különösen a háború éveiben egy nagyobb összefüggés is, hogy Krisztus szolgálni majd valahol, ahol lesznek. Fiatal életekhez ez most nagyon szervesen hozzátartozik, a mozgás, a különböző intézményekben való tanuláson keresztül élmények sokaságát meg lehet szerezni, tehát egy egyházban való létet építünk, egy egyházban való léthez próbáljuk megadni a megfelelő tudást, kíváncsiságot, magabiztosságot, és amit nagyon hangsúlyozunk a fiataloknak is, hogy eljön majd az idő, amikor már ők jönnek, és ők keresik a saját válaszaikat, a saját kérdéseiket, és a saját helyüket is a szolgálatban, a gyülekezetben, és a közösségben.
0: Ha jól tudom, a konfirmálás előtt egy vizsgán is részt vesznek a fiatalok, erről mit kell tudni?
1: Igen, a tanéveinket mindig vizsgákkal zárjuk le. Ezen vizsgáknak mindig fontos része az, hogy megnézzük, hogy a fiatal önmagához képest mennyit fejlődött, mennyit tett bele. Általában egészen megrendítő az, hogy Isten dolgait mennyire komolyan veszik. Azt tudjuk nagyon jól, hogy a tanulmányi számon kérdezéssel kapcsolatban egy diák, mióta világ a világ, hát nem mindig mutat olyan túl nagy odaadást, legalábbis az esetek egy jelentős részében ez figyelhető meg. De a KT vizsga annyiból különleges, hogy a fiataloknak ez nem csak egy sima vizsgahelyzet, hanem az ő egyházban felnőtté válásuknak az útján ez egy állomás. És ilyen formán azt hiszem erre a helyzetre is ráillik, hogy Isten előtt és emberek előtt ti feladatnak tekintik ezt, és így tud megvalósulni az, hogy óriási teljesítményeket láthatunk magunk előtt, minden diák a maga képességei szerint nagyon komolyan veszi, tehát ebbe az évbe is ez volt a tapasztalat, és ezért nagyon hálásak lehetünk lelkészekként, gyülekezeti tagokként, hogy ilyet láthatunk, mert egy fiatal életben, ha valami komolyan van véve, az abban is tetten érhető, hogy foglalkozik a kérdéssel. Ma egy ilyen figyelemzavaros világban észre kell és észre szabad venni nekünk ezeket a kitüntető dolgokat, ahol ilyen csodákkal találhatjuk szembe magunkat.
0: Vasárnap ünnepi istentisztelet keretein belül zajlott le a konfirmálás. Mit kell tudni az eseményről?
1: Konfirmációs ünnepség az már egy végpontja volt az előtte egy hónappal elkezdődő próbasorozatnak. Igyekeztünk olyan stabil koreográfiát elsajátítani, amivel a fiatalok a lehető legnagyobb biztonságban érzik magukat. Egy templom középpontjába megállni, amikor ott a gyülekezet, az egy megrendítő élmény, azt hiszem felnőtteket is meg tud rendíteni hirtelen, mert a sok-sok szempár, ami az embert keresi, és teki rád figyel, és ránéz, az azért elég erősen meg tudja indítani az embert, és ezért nagyon fontos, hogy például úgy érkezzünk el egy ilyen alkalomra, hogy az a mondani való, ami a konfirmációs fogadalom tételben ott van a fiatalok szívén, egy ilyen stabil mozgásban és stabil esemény sorozatban meg tudjon jelenni általuk, és ehhez a próbákon keresztül vezet az út, és itt a KTK elmondásán, az énekes bizonyságtételen, a mondatokká formált köszönetekben, és nagyon sok szép, ünnepélyes, gyönyörű pillanatban látjuk azt, hogy ezek a fiatalok megérkeztek ide. Az életükben egy nagyon ritka és nagyon szép, de egy beavatási ceremónián keresztül felnőtt tagjaivá váltak az egyháznak.
0: Milyen érzés önnek lelkipásztornak, amikor kiengedi a fiatalokat a nagyvilágba? Úgy gondolja, hogy hitükben erre felkészültek, és ön szerint mi történik ezután? Maradnak-e szolgálatban a gyülekezetben?
1: Ez egy nagyon izgalmas kérdés, azért na izgalmas számomra erről beszélni és gondolkodni, mert bár ez egy szülőre is igaz, de egy lelkészre hatványozottan, hogy ajándékba és kölcsön kapjuk a fiatalokat, és ha több időt tölthetünk velük, és többet dolgozhatunk velük, az egy nagyon nagy ajándék. Egy úton, amit együtt járunk, általában mindig van az emberben hiányérzet, hogy ezt még elmondhattam volna, arról még beszélhettünk volna, arra a kérdésre nem hagytam elég időt, és sorolhatnám, hány ilyen egyéni szakmai dolog van, de azt mindenképpen kiemelném, hogyha azt látom, hogy van bennük kíváncsiság, és ez látszott, és erre a kíváncsiságra van igényük, és még ebben utánuk menni, akkor azt tudom mondani, hogy elértük a célt, megmutattuk a Szentírást, megmutattuk a feltámadott Úr Jézus Krisztust, ezen keresztül keressük majd velük tovább a kapcsolatot, és az elmúlt évekből nagyon sok olyan munkatársunk került ki és akadt, akikkel úgy dolgoztunk együtt, hogy konfirmációs képzésben itt voltak, részt vettek, és aztán majd később, pár év elteltével jött a sugallat számukra az elmondásuk alapján, és újra vállaltak szolgálatot a gyülekezet közösségében, és most fiatalok között szolgálnak. Tehát reményem az iránt van, hogy ezek a fiatalok Isten hívására mindig érzékenyek maradnak, és mindig akarják majd keresni az ő akaratát. Én nagyon bízom benne, hogy ez itt is így fog megvalósulni, és örülök és hálás a szívem ezért a 16 fiatalért, akik egyen-egyenként mindegyik a saját maga életében elért most egy mérföldkövet, ami egy nagy kincs, és egy nagyon jó dolog, és kívánok ehhez nekik sok áldást, és nem utolsó sorban békességet is.
0: A 16 konfirmandus egyike volt Magurszky Petra, beregszászi Kossuth Lajos liceum diákja. Ő elmondta, hogy rendkívül hálásak az oktatóiknak, hogy ennyi tudást adtak át számukra. A következőkben őt hallhatják.
2: Elsősorban nagyon hálásak vagyunk az oktatóknak, hogy ennyi élményt, ennyi tudást adtak nekünk Istenről. Megtanítottak minket, hogyan kell az igét meghallani, hogyan lehet az ő útján megmaradni és befogadni őt az életünkbe. Picit ezen a napon elérzékenyültünk, de nem azért, mert ez egy útnak a végzete vagy vége, hanem ez egy kezdet, és ez a szép benne, hogy még mindig meg tudunk-e maradni Isten útján.
0: Pünkösd vasárnapján, május 24-én a konfirmandusok életükben először részesülnek az úrvacsorából, így válnak teljes jogú tagjává a gyülekezetnek, ezáltal pedig a református egyháznak. Az elmúlt percekben a május 17-i konfirmációs ünnepről készült összeállításunkat hallhatták. Mai Határtalan magazin műsorunk végéhez értünk. Mielőtt elköszönnék, egy felhívást szeretnék közzétenni, ugyanis a beregszászi református gyülekezetben ezen a héten bűnbánati Isten tiszteleteket tartanak, reggel 8 órától és délután 17 órától. A szervezők mindenkit szeretettel várnak. Köszönöm a figyelmet, maradjanak velünk a hét mindennapján. Áldást, békességet!
3: Amerikai kutatók szerint a gyülekezetben, közösségben való lét 20%-kal csökkenti a halál rizikóját az idősebb emberek körében. Néhány ok, amiért az emberek nem járnak gyülekezetbe.
4: Nem mehetek gyülekezetbe, amíg nem teszem rendbe az életem.
5: Én a gyülekezetben tettem rendbe az életem.
6: A gyülekezet tele van egy csomó képmutatóval.
7: És mindig van hely még egy számára.
8: Csak a pénzed érdekli őket.
9: Ők velem törődnek, nem a pénzemmel.
10: Van valamilyen öltözködési szabály?
11: Igen, a szabály, hogy viselj néhány ruhát.
12: A gyülekezet egyszerűen idegesít.
13: Először ideges voltam, de aztán otthonra találtam.
14: Nem vagyok biztos benne, hogy mindenben egyezik a hitünk.
15: De akkor is ide tartozhatsz.
16: A gyülekezet a tehetetlen, puhány embereknek való.
17: Mondd még egyszer. Ha ismernél és tudnád, mit tettem, nem beszélnél így.
18: Ha ismertél volna és tudnád, mit tettem, nem aggódnál.
19: Az én gyülekezetembe akkor is jöhetsz, ha úgy neveltek, mint
20: református,
21: katolikus,
22: ateista,
23: metodista.
19: Ez nem egy vallásról szól, hanem egy kapcsolatról.
15: Ezért gyere el a gyülekezetünkbe,
19: ahol senki sem tökéletes,
15: ahol a kezdőket is szeretettel várják,
19: ahol a hibátlanság nem kötelező,
15: de a kegyelem szükséges,
19: ahol megbocsátást hirdetnek,
15: ahol él a remény,
19: és ahol elfogadják, hogy nem vagy rendben.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. 92.2 FM.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a Beregszászi Református templomból. Igét hirdet Tarackozy Ferenc, a Beregszászi Református gyülekezet vezető lelkipásztora.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує керівний пастор Берегівської реформатської церкви Тароцкозі Ференц. Залишайтеся з нами.
2: Kegyelem, irgalom és békesség nékünk Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Örökkévaló Istenünk, mennyi édesatyánk a Jézus Krisztusban, hálás szívvel köszönjük te néked, hogy ma este is hozzád jöhetünk. Hogy eléd járulva ott lehet a szívünkben az a vágy, hogy jelenlétedben te tisztogass, te formálj, te tégy készé arra, hogy életünk kedves legyen előtted. Kérünk téged a szavadat, így add a mi szívünkbe. Kérünk lelked által elevenést az emberi szót, hogy élő üzenetté, vezetésé váljék mindannyiunk számára. Kérünk, szólj hozzánk, Urunk. Amen. Isten igéjét, kedves testvérek, mára kijelölt Ószövetsége szakaszból olvasom, Mózes 4. könyve 15. részéből. Míg a hosszabb ige szakaszt felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket foglaljanak helyet. Megnevezett helyről így szól Istennek igéje. Szóla az Úr Mózesnek mondván, szólj Izrael fiainak, mondd nekik, mikor bementek a ti lakóföldetekre, amelyet én adok nektek, és tűzáldozatot akartok készíteni az Úrnak, egészen égő vagy véres áldozatot, vagy fogadást teljesítése véget, vagy szabad akarat szerint, vagy a ti ünnepeiteken, vagy tulkok, vagy juféléből kedves illatot készítsetek az Úrnak. Akkor, aki áldozza az ő áldozatját, vigyen az Úrnak ételáldozatul egy tizedrész efalisztlángot, egy negyedrész hínolajat elegyítve. Italáldozatul pedig egy negyedrész hínbort adj az egészen égő vagy véres áldozathoz egy-egy bárány mellé. Szóla azután az Úr Mózesnek, szólj Izrael fiainak és mondd, mikor bementek a földre, amelyre én viszlek be titeket, akkor ha majd esztek a földnek kenyeréből, adjatok felemelt hálaáldozatot az Úrnak. A ti tésztátok zsengéjét lepényként mutassátok fel áldozatul, mint a szérről felemelt áldozatot úgy mutassátok fel azt. A ti tésztátok zsengéjéből adjatok az Úrnak felemelt áldozatot a ti nemzetségeitek szerint. És ha megtévejedtek, és nem cselekszitek meg minden parancsolatot, amelyeket szólott az Úr Mózesnek, mindazokat, amelyeket parancsolt az Úr néktek Mózes által, a naptól fogva, amelyen parancsolta, azután a ti nemzetségeiteknek is. Akkor, hogyha a gyülekezet tudtán kívül esik a tévedés, az egész gyülekezet áldozzék egy fiatal tulkot egészen égő áldozatul, kedves illatul, étel és ital áldozatot hozzá szokás szerint egy kecskebakot bűnért való áldozatul. De mikor Izrael fiai a pusztában voltak, találának egy férfit, ki fát szedegetett szombatnapon. Elvivék azt, akit találtak, és fát szedegetett Mózeshez és Áronhoz és az egész gyülekezethez. Őrizet alá adták, mert nem volt kijelentve, mit kelljen vele cselekedni. Mondta azért az Úr Mózesnek, halállal lakoljon az a férfi, kövezze őt agyon az egész gyülekezet a táboron kívül. Kivivé azért őt az egész gyülekezet táboron kívül, agyon kövezzék, meghalt, miképpen parancsolta az Úr Mózesnek. És szólt ismét az Úr Mózesnek, szólj Izrael fiainak, mondjad nekik, készítsenek maguknak bojtokat az ő ruháik szegleteire, nemzetségeik szerint tegyenek szeglet bojtjára kék zsinórt. Arra való legyen nektek a bojt, hogy mikor látjátok azt, megemlékezzetek az Úrnak minden parancsolatjáról, hogy megcselekedjétek azokat. Ne nézzetek a ti szívetek után és a ti szemeitek után, amelyek után ti paráználkodtok, hogy megemlegessétek, és megcselekedjétek minden én parancsolatomat, legyetek szentek a ti istenetek előtt. Én vagyok az Úr a ti istenetek, aki kiosztalak titeket Egyiptom földjéről, hogy legyek nektek istenetek, én vagyok az Úr a ti istenetek. Kedves gyülekezet, kedves testvérek! Tegnapi elcsendesedésünkben láthattuk azt, hogy Isten népe megszabadulva az egyiptomi közeledik az ígéret földjéhez, Kánaán föld előtt megállva, 10 látják a hatalmas falakat, látják a hatalmas embereket, látják a nehéz viszontagságokat, félelemmel, aggodalommal jönnek és adják tovább a hírt, hogy ez bevehetetlen, ez meghalad minket. Kettejük viszont ugyanazon az úton járva valami másat látott, látták azt, hogy milyen gyümölcstermő vidék, hatalmas szőlők, hatalmas tejjel, mézzel folyó föld. Tehát 10 ember azt látja, hogy milyen bevehetetlen, 2 pedig azt látja, hogy milyen hatalmas az Isten, hogy ilyen csodás ajándékot készített el. És ezt hallva Isten népe, azzal kezdődött a napi igeszakaszunk, hogy sírva fakadtak, egész éjszaka sírtak, hogy rájuk szakadt annak a súlya, hogy ahonnan ők jöttek, oda-vissza nem mehetnek, előttük pedig ott van az ellenség, ami bevehetetlen. És ezért eljutnak odáig, hogy azt mondják, meg kell kövezni őket, kell válasszunk új embereket, és valamilyen formában vezessenek bennünket vissza. És már-már megkövezik Mózest, Áront, Kálebet, Józsuét, amikor az Isten dicsőségében megjelenik, és el akarja pusztítani ezt a népet. Mózes könyörög, és azt mondja az Istennek, hogy a te nevedre lenne szégyen az, hogyha a környező népek, akik látták, hogy milyen hatalmas kézzel cselekedtél, azt kellene lássák, hogy nem voltál képes bevinni ezt a népet az ígéret földjére. Ezért az Isten megkönyörül, és tulajdonképpen visszafordítja rájuk mindazt a vádat, amit ők mondanak, hogy azért hoztál el minket, hogy elvesszünk, azért hoztál el minket, hogy gyerekeink oda vesszenek, hogy ne legyen mit ennünk. És azt mondja az Isten, hogy beviszlek titeket, de ti, akik nem hittetek bennem, akik nem bíztatok bennem, ti nem mehettek be. 40 éves vándorlás kezdődik, annak megfelelően, hogy 40 napig a Kánaán földjét kémlelték a kémek. Minden nap, minden év, minden egy év. Aztán elmondja ítéletként azt is az Úristen, hogy ti, akik féltettétek a gyereketeket, ők fognak bemenni, és ők lesznek élvezői annak, amit elkészítettem. És ugye ezek után az Isten népe érzi, hogy valami nagy gond van, és az Isten dicsőségét megérezve azt mondják, hogy jó, akkor menjünk és foglaljuk el. És Mózes inti őket, ne menjetek, mert az Isten nem lesz veletek. Nem mentetek, ezért most már következik a 40 éves vándorlás, de ők elindulnak, és bizony megverik őket az amálekiak. És akkor mai napig a szakaszunk ezzel folytatódik. Még talán annyit, hogy megfogalmazhattuk a tegnap még azt is, hogy milyen megdöbbentő ítélet hangzik el a nép felett, hogy lázadtatok, ezért nem mehettek be. Itt fogtok elveszni a pusztában. Tehát ítélet, és következik a 40 éves ítélet, amiben Isten közösséget vállal velük. Megy velük. Az ítélet útján járnak, de megy velük. Sőt, a mai nap ige szakaszunk azzal kezdődik, hogy szól az Úr Mózesnek mondván. Azaz, nem hallgatott el az Isten. És ebbe úgy jó elcsendesednünk, és belegondolni abba, hogy hány meg hány alkalmat szolgáltatunk az Istennek arra, hogy ő már befejezze a velünk való kapcsolatát. Hogy ítéletnek megfelelően eltávozzon tőlünk. És valahol felfoghatatlan kegyelem az, hogy az Isten nem változik. Igen, bűnnek következménye van, bűn következménye büntetés. Bűn zsoldja halál, mondja a római levél. De Isten lelki ajándéka az örök élet. És az örök élet az, ami az Isten szempontjából, az emberen nézve mindent elkövet érte. És elindulhatnak vereséget szenvedve a pusztai vándorlásra, de mivel kezdődik? Hogy az Úr szól Mózes által. Szól Mózes által. És ahogy szól, nagyon fontos, hogy először is mit mond. Azzal kezdi, szólj Izrael fiainak, és mond nekik, mikor bementek a ti lakóföldetekre, amelyet én adok nektek. Nem azt mondja, hogy ha bementek. Hogyha majd bementek. Hanem az Isten ígérete hű és igaz. Mikor bementek? Egy kész tény. Nem az a kérdés, hogy bemennek-e, hanem az, hogy mikor. És valahol jó ezt is, hogy forgatna a szívünkben a mai este, hogy az Isten nem változik. Az ő ígéretei hűek és igazak. Ha az életünkben ott vannak az ő ígéretei, akkor bármilyen bicsaklás, bármilyen elesés, bármilyen mélység is legyen, ha kapaszkodunk, akkor ott van az Isten. Ha megragadjuk az ő kezét, akkor ott van az Isten. Tehát azt mondja nekik, hogy mikor bementek. És így olvasva talán furcsának tűnik és ellentmondásosnak, mert hogy az előző fejezetben azt mondta az Isten, hogy nem mentek be. Most pedig azt mondja, hogy bementek. Mikor bementek? És ha a kettőt egymás mellé tesszük, akkor egy nagyon fontos következtetés vonhatunk le. Itt, amit mond, ez már az utódoknak szól, a gyermekeknek szól. Úgy, hogy a szülők, akik már nem mehetnek be, nekik felelősségük, hogy emlékeztessék, hogy elevenen tartsák az Isten ígéretét. Hogy a pusztai vándorlás során minden nehézség közepette, és a nagy csoda sereg közben, amikor átélik azt, hogy az Isten ott van köztük folyamatosan, akkor a gyermekek elé odaélni azt, hogy ígéret földjére, ha bemennek. Mikor bemennek? Ebben is ott van számunkra egy nagyon fontos üzenet, hogy azzal, hogyha valamit nekem nem enged az Isten, az nem jelenti azt, hogy nincs ott a felelősség mások biztatására. Sőt, ha valamit elvesz az Isten, akkor ott van annak a felelőssége, hogy bizonyságot tegyek róla. Hogyha tőlem el is vette, és te megkapod, az Isten ajándéka. Aztán, ahogy ezt úgy oda kell élni, és az úgymond gyermekek, fiatalok, akik megérkeznek majd a Kánaán földjére, 40 éves távlatban mondja el nekik az Isten azért, hogy ez a 40 év alatt ott legyen elevenen a szülők által annak a tudata, hogy az Isten ígérete hű és igaz. Mit is mond tehát? Amikor megérkeztek, tehát ha ott vagytok, megérkeztetek, akkor a következő a feladat. És akkor itt van az unalmas leírása annak, amit pár fejezettel korábban, meg az előző Mózes könyvében is olvashattunk, az áldozatok különböző bemutatásai. És most nem ezzel szeretnék foglalkozni, hogy milyen áldozatnak mi a szerepe, miért olyan formája van, miért úgy kell, hanem egy nagyon fontos dolgot mond itt el az Isten. Az Isten ígéretét megtapasztalni, megélni, megérkezve a Kánaán földjére, az első lépésem, hogy nyilvánvalóvá teszem, hogy lehetek ott, miért lehetek ott. Ki mondja ezzel az Isten igéje azt, hogy az ígéret földje, amit az utódok megkaphatnak, az kegyelem. Az Isten ajándéka. Ez azért nagyon fontos, mert ha áldozat bemutatásával kezdődik az ott lét, az ottani lépések, akkor annak a tudatában indulok neki a Kánaán földjének az elfoglalására, hogy tudom, hogy Isten és köztem, ott kell legyen az áldozat. Áldozat nélkül nincs Isten jelenléte. Áldozat nélkül nem lehetek Istennel közösségben. Azaz a Kánaán földjének az Isten jelenlétének a feltétele a rendezett kapcsolat. Ezért fontos a szülőknek emlékeztetni, beszélni róla. Ezért fontos a Mózes 5. könyvében, vagy a 3. fejezetében is arról olvasni, hogy minden egyes ünnep alkalmával tegye fel a legkisebb a családban kérdésként, hogy mi történt Peszachkor, mi történt Lomsátrak ünnepén. És akkor a családfőnek újra és újra, évről évre el kell mondania, hogy ott legyen, és minden nemzedék tudja azt, hogy az Isten mit cselekszik. És ezzel kapcsolatosan is azt mondja, mikor megérkeztek, akkor ezek az áldozatok azok, amik a rendezett kapcsolatot zálogként oda helyezik. Miután ezt ugye elmondja, aztán ugye arról olvashattunk, hogy nem csak az új nemzedékre vonatkozik az Istennel rendezett kapcsolat megélése, hanem mindazokra, akik jövevények vagy idegenekként vannak Isten népe között. És akkor itt beszél olyan helyzetekről, amik ezt a kapcsolatot megfertőzhetik. Azaz, azt mondja, hogy van olyan helyzet, amikor nem tudatos módon vétkezel. Tehát tényként kezeli azt, hogy a megérkezés Kánaán földjére, Isten vezetésével, magában hordozza, hogy ott is fognak elkövetni bűnöket. És a bűnöknek különböző formái a tudatos és a tudattalan, amikor nem tudatosan cselekszed. Ezért fogalmazta így meg, hogy ha a gyülekezet tudtán kívül esik tévedés, az egész gyülekezet áldozik egy fiatal tulkot egészen égő áldozatul. Tehát amikor nem tudatosan, abban a kihívásban, ami az új ígéret földje lét jelent, ott vannak benne az olyan helyzetek, amikor vétkezik Isten népe. Ezeket is rendezni kell. Nem csak a tudatos bűnöket, azokat is rendezni kell, amiben úgy gondolod, hogy nem vagy hibás. Amit nem szánt szándékkal végeztél. Az Istennel rendezett kapcsolat ezt is jelenti. És aztán olyan furcsa mód, ugye arról olvashattunk, hogy egy konkrét történetet mond el a leírás, miszerint sábbátkor a pusztában egy embert azzal fognak meg, hogy fát szedeget. Mivel a törvény kimondja, hogy semmi munkát ne végezz a sábbaton, ezért tudják, ismerik a törvényt, ezért mit tehetnek, megfogják ezt az embert, odaviszik Mózes elé, és várják, hogy akkor mi legyen. Elmondja Isten igéje, hogy pont erre az esetre nincs kijelentés, ezért várják az isteni kijelentést. Jön, kövezzétek meg. Táboron kívül kövezzétek meg. És akkor így most ezt próbáljuk összerakni. Kánaán földjéről beszél. Mikor megérkeztek? Akkor a megérkezésnél szükséges az Istennel rendezett kapcsolat. Rendezett kapcsolatnak a feltétele, hogy helyetted valaki álljon be az ítéletbe, az áldozat bemutatása. Az új helyen, ahol lesz nem tudatos vétkezés, azt is oda kell vinni Isten elé. Ahhoz, hogy ő köztetek legyen, ahhoz oda kell vinni, rendezni kell. És akkor, amikor viszont szánszándékkal követed el, azt mondja, ennek már súlya van, mert megismertétek az Isten szentségét, megismertétek, kicsoda ő, és ennek ellenére teszitek. És bár ott van az emberben, ma élő emberben, amikor olvas egy ilyen történetet, hogy hát azért ez erős. Azért, mert szerencsétlen szombaton kiment fát szedegetni, ezért meg kell kövezni, meg kell ölni. Sokkal könnyebben felmentenénk, mi azt hiszem. És olyan elgondolkodható számomra, hogy nagyon sokszor így vagyunk mi sok mindennel, amikor felmentjük magunkat, és ebből derül ki az, hogy mennyire tompul az az érzék, amit az Isten jelenlétében élünk át. Ahogy nagyon sokan felhívják a figyelmet, hogy már nem gyilkosságról beszélünk, mert ez a szó ez nagyon erős, hanem már tompítjuk, azt mondjuk, hogy életkioltás, életelvétele. És sorolhatnám nem paráználkodunk, hanem nem tudom, ezer másféle módját használjuk, hogy mit teszünk. És valahol figyelmeztet bennünket Isten igéje, hogy az Isten szemében a tudatos istentelenség, a tudatos bűnelkövetés az Isten kegyelmének a semmibe vétele. És ettől óvaint. Ugyanakkor, amikor próbálnánk felmenteni ezt az embert, hozzá kell tegyük azt is, hogy itt azért fontos látni az, hogy itt tudatosságról van szó. Minden ember tudta, mit jelent a sábbát. Mindannyian tudták, hogy mi hangzik el a törvényben a sábbát megszegésével kapcsolatosan. Tehát ennek megfelelően az Isten kijelentése az, hogy írtsátok ki magatok közül. Mert én az Úr szent vagyok, és ahhoz, hogy szentként köztetek legyek, nektek is szenté kell válni. És aztán az utolsó gondolatkör olyan türelemmel és olyan féltő szeretettel foglalkozik az Isten az emberrel. Amikor azzal folytatja, hogy, és mondd meg Mózes a népnek, hogy ruháikra készítsenek bojtokat. Hogy mindenkor, amikor látod a bojtokat, akkor emlékeztessen téged az én szavamra, a parancsolatokra. Emlékeztesd magadat, és emlékeztesd másokat. És itt is jó úgy megállnunk, és feltenni kérdésként, hogy bojtok nélkül is a jelenlétünk valahol mennyire emlékezteti az embereket az Isten jelenlétére, az Isten valóságára, személyére. Bojtok, amelyeket látva el kell benned induljon az emlékezés. És itt fontos azt látnunk, kedves testvérek, hogy ebben is az Istennek a gyengétsége mennyire kézzelfoghatóan ott van, tudja, hogy az, amit látunk, az határoz meg bennünket. Jézus ezért beszél arról, hogy ne a földiekre, hanem az odafent valókra figyeljetek, azzal törődjetek, mert amire tekintesz, az határoz meg téged. Vagy a zsoltáros, amikor azt mondja, hogy szemeimet a hegyekre emelem. Honnan jön az én segítségem? Ahova tekintek, onnan. Ahova tekintesz, onnan jön a segítséged? Amire tekintesz, onnan jön a segítséged? Fontos kérdések, mert Istennek ennyire gondja van a népre, azt mondja, ha megérkeztek, kell az áldozat, hogy rendeződjön a kapcsolat. Akkor is kell az áldozat, ha nem tudatosan vétkeztél, akkor is kell. Ha tudatosan vétkeztél, annak súlyos következménye van. De hogy mindez ne történhessen meg, emlékeztesd magadat, emlékeztesd a másikat. És ahogy emlékezhetsz, úgy egy nagyon fontos igazságot állapít meg Isten igéje. A bűn elkövetésére az igazi védelem, az Isten szava, az Isten szavára való emlékezés, az Isten jelenlétének helytadás. És mivel hajlamosak vagyunk elfeledkezni, meg másra tekinteni, ezért hívja fel a figyelmet arra, hogy legyen ott a bojt, legyen ott a szobádban egy igés lap, legyen ott a könyves polcodon egy ige, legyen ott a füzetedben egy ige, legyen szana szét, ahol jársz. Emlékeztessen, hogy te az Úrhoz tartozol. Én kívánom mindannyiunk számára, hogy legyen mindannyiunk életében ön emlékeztető, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy egyedüli védelem az Isten jelenlétében van. Így legyen. Urunk, ha magunkra tekintünk, emberi kapcsolatainkra, akkor olyan felfoghatatlan és érthetetlen az, ahogy te cselekszel. Mert emberi kapcsolatainkban azt látjuk, Urunk, hogy amikor megbántanak, megsértenek, akkor nagyon nagy haraggal és indulattal tudunk a másik felé fordulni. Sokszor egészen radikálisan. És amikor téged szemlélünk, és látjuk azt, hogy te naponként hányszor tehetnéd jogosan azt, hogy elvetsz bennünket, és te mégse ezt teszed, hanem azon vagy, hogy közel jöjj, hogy szívünkre beszélj, hogy megszólíts. Ez olyan felfoghatatlan számunkra. De köszönjük, hogy ezt teszed. Köszönjük, hogy igéd ott lehet a mindennapjainkban, amellyel emlékeztetsz, amellyel óvsz, amellyel védesz. Kérünk téged, könyörülj rajtunk, és engedd, hogy így kapjanak hangsúlyt életünkben azok a kijelentések, amelyekkel naponként vezetni tudsz, és megállítani, ha kell. Kérünk, könyörülj rajtunk, Urunk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az atyának szeretete, a fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége áldjon és szenteljen meg mindnyájunkat. Amen.
0: Tisztelt rádióhallgatóink, üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteltünket a Beregszászi Református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Tarackozy Ferenc, a Beregszászi Református gyülekezet vezető lelkipásztora.
1: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Тарацкозі Ференц, керівний пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szívjam azt a 2 FM.
1: Klasszne radio. Vdorohu.

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszájt című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!

0: Csipke Rózsika. Volt egyszer egy király s egy királyné. Hiába volt övék az ország, a tengernyi kincs, nem voltak boldogok, mert nem volt gyermekük. Lefektükben, felkeltükben, folyton azért imádkoztak, hogy az Isten bár egy gyermekkel áldaná meg őket. Addig-addig imádkoztak, hogy az Isten meghallgatta kérésüket, s megáldotta őket egy szép leánygyermekkel. De olyan széppel, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem. Na lett egyszerre nagy öröm a királyi palotában. Nagy vendégséget csaptak, arra meghívták az egész atyafiságot, minden jó emberüket, s ezen kívül az országban élő bűbájos asszonyokat is, hogy mindegyik valami jóval, széppel ajándékozza meg a kicsi király kisasszonyt. Akkoriban épp 13 bűbájos asszony volt az országban. De hogy nem, az egyikről megfeledkeztek, s csak 12-t hívtak meg. Volt nagy dínomdánom, ettek, ittak, vígan voltak, s a nagy dínomdánom után a bűbájos asszonyok sorban a bölcsőhöz léptek, s mindegyik megajándékozta valamivel a kis király kisasszonyt. Egyik szépséget, másik gazdagságot, a harmadik kedvességet adott, s így tovább, kitől, ami tellett. Mikor éppen a 11. bűbájos asszonyra került volna a sor, betoppant nagy mérgesen a 13., s elkezdett átkozódni. Nem hívtatok meg engem, úgy-e? Hát meg is átkozom a király kisasszonyt, hogy mikor 15 esztendős lesz, szúrja meg a kezét egy orsó, s halljon meg szörnyű halállal. Többet nem mondott, de ez is épp elég volt, s azzal nagy széllel lobbal elszaladt. Hely, lett szörnyű ijegység! Akkor a bölcsőhöz lépett a 12. bűbájos asszony, aki addig még nem került sorra, s azt mondta. Ne búsuljon, felséges királyom, s felséges királyném! Ha egészen nem is tudom feloldani az átok alól a király kisasszonyt, legalább enyhítem ezzel. Nem hal meg a király kisasszony, csak aludni fog 100 esztendeig. Hát, hiszen ez is jobb volt a semminél. De ettől a perctől fogva senki sem látta mosolyogni se a királyt, se a királynét. Mind azon törték a fejüket, hogy s mind tudnák megelőzni a nagy szerencsétlenséget. Égessék el, ami orsó van az országomban, parancsolta a király. S csak ugyan, ami orsót találtak, mind elégették. Bezzeg jó dolguk lett a lusta asszonyoknak s leányoknak, nem kellett fonniuk többet. A király kisasszony pedig nőtt, növekedett, s olyan szép lett, mint égen a ragyogó csillag. Olyan kedves, olyan jó, hogy mindenki szerette. Már kezdtek is megnyugodni a szülők, hogy nem teljesedik be az átok. S mikor a király kisasszony 15 esztendős lett, a király s királyné úgy megfeledkeztek a dologról, hogy aznap elmentek hazúról, és magára hagyták a király kisasszonyt. Ahogy magára maradt, bejárta az egész palotát. Mindent jól megnézett, s végezetül egy vén toronyhoz ért. Vajon mi lehet a toronyban? Gondolta magában. Fölment a lépcsőn, s a torony ajtajában egy rostás kulcsot talált. Fordított egyet rajta, s mindjárt fölpattant az ajtó. Hát, uramisten, ki volt a szobácskában? Egy vénasszony, de olyan vén, hogy az orra a térdét verte. Ott ült egy kis széken, s nagy serényen font, pergette az orsót. Köszönt a király kisasszony. Adjon Isten jó napot, néném asszony! Mit csinál itt kigyelmed?
1: Fonok, lelkem, fonok,
0: felelte a vénasszony. Hát az meg mi, ami olyan vígan forog?
1: Orsó, lelkem, orsó.
0: Jaj, de szeretnék fonni. Adja ide, hadd próbáljam meg. Odaadta a vénasszony az orsót, hogy ne adta volna, hiszen ő volt a 13. bűbájos banya, aki annak idején megátkozta a lányt. Ahogy a király kisasszony elkezdett fonni, az orsó hegye az ujjába szúrt, s abban a pillanatban le is esett az ágyra, s mély álomba merült. De nem csak a király kisasszony aludt el, Elnyomta az álom a királyt, a királynét, az egész udvari népet. Elaludtak a lovak az istállóban, a kutyák az udvaron, a galambok a házfedelén, a legyek a falon, azám elaludott a tűz is a tűzhelyen, nem sistergett a pecsenye a lábasban, s elaludt a szakács is, aki éppen abban a pillanatban az egyik kis kuktát akarta képen törölni. Még a szél is elállott a fákon, s egy levél sem mozdult. Egyszerre a palota mellett egy kis csipke rózsabokor bújt ki a földből. Nőtt, növekedett, terült, lassanként elborította a királyi palota falát, födelét, minden ajtaját, ablakát, még a zászlót is a palota födelén. Eközben híre ment hetet hét országban, hogy a csipkerózsás palotában alszik egy szépséges, szép király kisasszony, akinek Csipkerózsika a neve, s kihez hasonlatos szép lány nem született még kereke világon. Nosza megindultak hát a világ minden részéről a királyfik, hercegek, grófok, bárók, válogatott cigánylegények. Mind eljöttek, hogy hát, ha be tudnának menni a palotába, s láthatnák Csipke Rózsikát. De hiszen, ha jöttek, meg is járták. A Csipke Rózsa ágai nem tudtak átvergődni. Megfogták őket az ágak, bogak, tövisek. Ott ragadtak, ott kellett elpusztulniuk szomorú halállal. Telt múlt az idő, esztendő, esztendő után. Minden esztendőben elpusztult egy seregvitéz, de egy sem láthatta meg Csipke Rózsikát. Hanem egyszer csak letelt a száz esztendő. Éppen akkor próbált szerencsét egy királyfi. Küzdött az ágakkal, tövisekkel, derekasan, de hiába, egy szemernyit sem tudott beljebb hatolni. Ám egyszer csak maguktól szétváltak a Csipke Rózsa ágai, s a királyfi végre bejuthatott a palotába. Végigment a termeken, szobákon, aztán fel a vén toronyba, s ím, ott feküdt az ágyon egy gyönyörű lány, Csipke Rózsika. Jaj, de szép volt, Istenem! Csak nézte, nézte a királyfi, nem tudta levenni róla a szemét. Aztán föléje hajolt, s megcsókolta a homlokát. Halljatok csodát! Abban a pillanatban felnyílt Csipke Rózsika szeme. Mosolygott a szája, felült az ágyban, s kedvesen megkérdezte. Ki vagy te? Mi vagy te, ki engem felébresztettél? A napkeleti királyfi vagyok, mondotta a királyfi. Eljöttem, hogy felébresszelek. Azzal szép gyöngéden fölemelte az ágyból, s lekísérte a palotába. Amint mentek, sorban felébredt a király, a királyné, az udvari nép, felébredtek a lovak, a kutyák, a galambok, a legyek, felébredt a szakács is, s jól pofon teremtette a kis kuktát, mert hogy elégette a pecsenyét. És megmozdult a szél is, fújt, fújtogált, s megmozdultak erre a falevelek is. Bezzeg, hogy minden lélek jól kialudta magát. Nem is vártak másnapig, még aznap megtartották a lakodalmat. A napkeleti királyfi, s Csipke Rózsika lakodalmát. Én is ott voltam, ettem, ittam, táncoltam, aztán hazaszaladtam. Itt a vége, fuss el véle!
2: Mese volt!
3: Abban minden mese volt!
4: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban!
5: Часном спокі повернути. Станьмо колом та робімо рухи разом!

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: Батizi Sándor. Batizi Sándor, vívómester, három nemzeti válogatottnak vezetőedzője. Batizi Sándor 1935. márciusában született a kárpátaljai Técsőn, négy gyermekes családban. Édesapja gazdálkodó és szígyártó volt. A helyi foci csapat kapusaként került be a Lembergi testnevelési főiskolára, ahol hamar felismerték vívó tehetségét, hamarosan válogatott kardvívó lett. 1955-ben egy nemzetközi versenyen már a döntőben szerepel. Már versenyzőként is dolgozott vívómesterként. 1969-től a hazai kardválogatott edzőjének nevezték ki. Batizi Sándor nem csak kiváló vívómester volt, de a legkiváló pedagógusok egyike is, hiszen a nehéz emberekből is ki tudta hozni a legtöbbet, vezette őket olimpiai és világbajnoki dobogóra. 1988 után Németországba szerződött, és lett a kard és a női tőrválogatott vezetőedzője. Batizi Sándor az elsők között honosította meg a kerekesszékes vívást. Egyik német tanítványa egy autóbalesetben súlyosan megsérült, mestere segítségével később olimpiai bajnokságot nyert a paraolimpián. 2000 után visszatelepült Magyarországra, Gödöllőn telepedett le, és pallírozta tanítványait és mestertanítványait. A Técsőről indult Batizi Sándor Gödöllő díszpolgáraként életének 89. évében, 2023-ban hunyt el. Gödöllőn vívócsarnokot neveztek el róla.
3: Батізі Шандор – майстер фехтування, головний тренер національних збірних трьох країн. Батізі Шандор народився на Закарпатті у березні 1934 року в місті Тячів у родині з чотирма дітьми. Його батько був фермером і ремісником. Спочатку він був воротарем місцевої футбольної команди, а потім вступив до Львівського інституту фізичної культури, де швидко помітили його талант до фехтування.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
1: Zeneschaft, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.
2: Hello, Pulzus FM Radio. FM 92.1.
3: Sziasztok, ez itt a Zenesáv, én pedig Antal István vagyok, és ma egy fél órára elmerülünk a Synthie Pop egyik legnagyobb nevű duójának világában, a Brit Pet Shop Boys univerzumban. Vítanie radiozluka čem s vám vedúči István Antal i сегодня в программе музычный трек прозвучать хиты британского поп-дуэту Pet Shop Boys. Залишайтеся с нами.

hát ennyi fért bele a mai 30 percben. A Pet Shop Boys több mint 40 éve vannak pályán, és még mindig új lemezekkel jelentkeznek, turnéznak, és hát újra meg újra meglepnek minket. Én Antal István voltam, és ne felejtjétek, music is the key. Legalábbis a Pet Shop Boys szerint. A végén következzen a Did You See Me Coming? Sziasztok! Сегодня у программы музычный трек прозвучали хиты британского поп-дуэту у стиле синти-поп Pet Shop Boys. Дякую за увагу, залишайтесь надалі з Радіо Пуліс FM.

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

0: talk about.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Radio Pulse.
3: 91.2 FM.
2: Классное радио в дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сив'яносто два і один ФМ. Класне радіо в дорогу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dim Jana 102. Biodin FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vidjam osoba. Iodin FM.
1: Klasne radio. Vdorohu.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.